Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Cselekvési terv készül a súlyos aszályhelyzet megoldására. Lassan vége az influenza szezonnak, ma is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkent. Kentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
3: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy a gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereken miatt kipirdanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
2: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Egyelőre nem változik az időjárás, ma is sok napsütésben bízhatunk, és záporokra sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 20-25 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 3-10 fokig hűl a levegő. A jövő hét is napos idővel indul, holnap és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, esők viszont sehol nem áztatnak majd minket. És tovább melegszik a levegő, holnap és kedden is 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jövő héten szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését, az édesanyákat ünnepeljük ma. Nem változik az időjárás, folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Egy hét múlva, május 9-én tartják meg az országgyűlés alakuló ülését, ahol Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét miniszterelnökké választják, és az esküjét is leteszi majd. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson egyébként három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény már jogerős. Közben újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar kultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek a feladata a közélet működésének megújítása, valamint a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Ma van anyák napja. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója, ezért már születéstől kezdve fontosak a mondókák és az ölbeli játékok. Ezt mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
3: Amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő édesanya az ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki. Nagyon erősen alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanyja és a kisbaba között.
2: Egy óriás kígyó bukkant fel Baranyavár megyében Nagykozáron. A csaknem 2 méteres hüllőről egy fotó is készült, amely szerint egy óriási erdei siklóról volt szó. Egyébként a világ valaha mért leghosszabb kígyója Indonéziában, Balin él, a kockás piton több mint 7 méter hosszú és 2025-ben fedezték fel. Az óriási hüllő akár egy felnőtt ember megölésére és lenyelésére is képes lenne, mert az állkapcsa rendkívül rugalmas, de szerencsére a kockás piton nem tekinti zsákmánynak az embert. Napszemüveg és lengerruha. Ezekre lesz ma szükségünk, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk. Eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 10-13 fok lesz. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több fátyol és gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó reggelt Magyarország! 3 perc elmúlt reggel, 6 óra, a mikrofonnál pedig Dénes Tamás. Május 3-a van, és a következő 4 órában én szórakoztatom önöket zseniális zenékkel, a V-motoroktól Kylie Minogue-ig. Már is Phil Collins Two Hearts-ával indítok. Jó reggelt!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió egy perc múlva lesz. 6:45. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Dénes Tamás. Leiner Timit helyettesítem, és ez most ugye azért is fontos, mert az ő névnapja van, ugye belenéztem a naptárba, május 3-a, Irma és Tímea napja, úgyhogy drága Irmák és Tímeák, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok méghozzá. A következő felvétellel jönnek az oroszok, vagyis a tatulányok, akiket mondjuk speciál az orosz rendszer annyira nem kedvel, de a nagy sláger attól még itt van. Itt az All the Things She Said a retro rádióban, Irmáknak, Tímeáknak, névnapjuk.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jó reggelt kívánok, 8 perc múlva lesz reggel, fél hét a mikrofonnál, Dénes Tamás. Kora reggel van, és ráadásul ugye hosszú háromnapos ünnepi hétvége, harmadik napja, de attól ez még marha jó időt hoz majd. Erről később úgyis szó esik, egy klasszikus következik a folytatásban, Gala. Ez már a Free From Desire egy nemzedék himnusza.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió másodperceken belül reggel 6:30 lesz, amikor kollégám már is érkezik a legfrissebb hírekkel, időjárás jelentéssel. Én pedig várom önöket vissza olyan sztárokkal, mint a Bikini vagy éppen Bruno Mars, úgyhogy zenében, slágerekben a továbbiakban sem lesz hiány. Itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Budapesten és Egerben pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Kora nyárias idő várható ma. Jó reggelt kívánok! A híreket Simadi Renátától hallják. Nagyon száraz volt az április, mindössze 4 mm csapadék esett, ami az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. Erről írnak a közösségi oldalukon a Hungaromet időjósai. A posztjuk szerint a legtöbb eső a Dunántúl déli részén esett, de volt olyan térség, ahol egyáltalán nem volt csapadék az elmúlt hónapban, vagyis az adataik szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Hogy a következő napokban várható-e eső, azt a hírek végén elárulom. Budapest a legnépszerűbb úti cél ezen a hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik hazai szállás közvetítő portál adataiból. Ezek szerint a főváros után Eger és Balatonfüred következik, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Siófok, Szeged és Pécs is. A legtöbben 2 éjszakát töltenek egy-egy szállodában, és átlagosan 70 és 170 ezer forint közötti összegeket fizetnek. Holnap kezdődik az érettségi szezon. Országszerte több mint 148 ezer diák vizsgázik majd. Sok fiatal számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerre járó helyzet. Kétanics Márk pszichológus rádiónknak azt mondta, hogy a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, de megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
4: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez fogod segíteni abban, hogy az emberek kicsit rutinossabbá válva legyenek egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
3: Megijedtek az utasok a Vizer Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán. A viharos szél miatt ugyanis a pilótának kétszer is meg kellett szakítania a leszállást a Liszt Ferenc repülőtéren, és a gép végül csak a harmadik megközelítés után landolt. A légitársaság szerint a pilóták a szakmai protokoll szerint jártak el, hiszen a szél miatt fennállt a veszélye annak, hogy a gép a betonhoz csapódik, vagy nem tud a pályán maradni, ezért az újbóli felemelkedés volt a biztonságos opció. Egyelőre nem változik az időjárás, ma is sok napsütésben bízhatunk, és záporokra sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 20-25 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 3-10 fokig hűl a levegő. A jövő hét is napos idővel indul, holnap és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, esők viszont sehol nem áztatnak majd minket. És tovább melegszik a levegő, holnap és kedden is 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 6 óra 44 perc van, a mikrofonnál Dénás Tamás, Tímé helyett ma én vagyok, Tímé a napon, no menes, no men, de azért tegyük hozzá, hogy csodálatos idő vár ma ránk, hiszen akár 26 fokos hőmérséklet is lehet, többnyire napsütés mellett, gyenge széllel egy pici előzetest kapunk ma reggel, itt a nyárból, nem csak reggel, egész nap, és ezt jó zenékkel alapozom meg, úgyhogy a folytatásban már is érkezik a Liquido, és egy igazi, mondhatom így, hogy ikonikus dal, szeretem ezt a kifejezést, de hát hogyha ez az, akkor ez tény, jön a Liquido és a narkotika folytatásban. A Retro Rádióban jó reggelt!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok! 6 óra 51 percet mutat a Retro Rádió órája. Egyelőre még hűvös van, de ahogy hallhatták, ebből 26 fok is lehet majd. A folytatási norvég csapati, a 80-as évek sztár csapatái. Jön Morten Harket együttes, ez az A Hatékom, mivel itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb sláger egy retro rádió. 7 óra van, úgyhogy már is átadom a lehetőséget írólvasó kollégámnak, ő érkezik, utána pedig majd többek között Zséda. De itt lesz velünk a Bloodhound Gang is nagy sikerével. És nagyon sok slágert hozok még a folytatásban, így május 3-án reggel, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Véget ért a háború Amerika és Irán között, legalábbis Donald Trump szerint. Nem sokára elkészül az M1-es Biatorbágyi felhajtója, egyelőre marad a nyárias idő. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Donald Trump szerint véget értek a fegyveres harcok Iránnal. Az amerikai elnök a kongresszusnak küldött erről levelet, amelyben megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott háborút. Mindezt azért, mert a katonai műveletek megindítása óta 60 nap telt el, és a törvények szerint ezt követően minden további katonai akcióhoz a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Donald Trump viszont arról nem írt, hogy kivonja-e a katonai erőket a térségből. Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját, az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Az új felhajtó a sztráda bővítési munkálatainak részeként készült el, vagyis az elmúlt hónapokban felbontották az utat, amely új aszfaltréteget kapott, és két helyen is kiépítettek áttérési, fonódási lehetőségeket az átterelt és a nem átterelt sávok között. Emellett egymással kommunikáló digitális táblákat telepítettek több helyre is, ezek pedig gyorsabb információt adnak majd a közlekedőknek. Nem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxisokat is vizsgálják, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és kézműves fizetési lehetőség biztosítását, de a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátó helyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
3: Sűrítették a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma is óránként indulnak, ezt közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Ráadásul a hosszú hétvégén sétahajókkal is várják az utasokat, és gyakrabban fél óránként közlekedik a Szántódi Komp, amely egészen este 9-ig szállítja a járműveket. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz ma szükségünk, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 10-13 fok lesz. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több fátyol és gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt reggel, 7 óra. Jó reggelt kívánok május 3-án, vasárnap. A mikrofonnál Leirer Tibi helyett Dénes Tamással. Töltsék el a következő órákat, és hozom a nagy slágereket. Jerry Halliwelltől egészen az Erasure-ig. A nyitány már is

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió kereken 4-1-80. Jó reggelt kívánok! A folytatásban néhány szót az időjárásról. Csodálatos időnk lesz, már gondolom tapasztalják, hogy napról napra egyre melegebb van, és bár meglehetősen hűvös volt a reggel, napközben ma akár 22 és 25 fok közötti hőmérséklet is lehet gyönyörű napsütéses időben. Ez már Jerry Halliwell itt a Retro Rádió.

0: Jó reggelt kívánok! Május 3-án vasárnap, gyakorlatilag 7:30-kor a mikrofonnál Dénes Tamás. Várom önöket vissza, hiszen a hírek után nagyon nagy sikerek jönnek. Madonnától a Bonnie M-en keresztül egészen George Michaelig vagy a Queenig, tényleg csak a legnagyobbak, ahogy hozzászokhattak itt a Retro Rádióban. Mindjárt tehát Madonnával folytatom. Itt a Retron.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Cselekvési terv készül a súlyos aszályhelyzet megoldására. Lassan vége az influenza szezonnak, ma is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkent. Kentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
4: Hinni kell, hogy az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy a gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirdanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
3: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Egyelőre nem változik az időjárás, ma is sok napsütésben bízhatunk, és záporokra sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 20-25 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 3-10 fokig hűl a levegő. A jövő hét is napos idővel indul, holnap és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, esők viszont sehol nem áztatnak majd minket. És tovább melegszik a levegő, holnap és kedden is 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, kereken 3.4.80, és egy picit emlékezzünk, hiszen 1992. április 20-án tartották a londoni Wembley stadionban a Freddie Mercury emlékkoncertet, amelynek a bevételét egyébként az AIDS áldozatainak, illetve azoknak ajánlották föl, akik a gyógyulást próbálják választani. Köztudomású, hogy Freddie az AIDS áldozata volt, 1991. november 24-én hunyt el. Maga a koncert elképesztő siker volt, dugig telt. A Wembley egy tűt nem lehetett lejteni, és a legnagyobb sztárok léptek föl, a korszak legnagyobb sztárjai adóztak Freddie Mercury emléke előtt, és hát persze a Queen megmaradt tagjai John Deacon, Brian May és Roger Taylor is ott volt a színpadon, és többek között az egyik legnagyobb sikert az aratta, amikor az ikonikus Queen dalt, a Somebody to Love volt a Queen, a maradék Queen George Michael alatta előtt, én már is ezt játszom itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió hamarosan 8 óra lesz, úgyhogy érkezik majd hírolvasó kollégám, jönnek a legfrissebb hírek és az időjárás jelentés. Na meg nagyon nagy slágerek. Többek között itt lesz majd Szikora Robi a Hungáriával. Hozom az évezred forduló nagy slágerét, az ATC és az Around the World. És még sok-sok nagy slágert így vasárnap reggel, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
5: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíjkedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
1: A reklám után...
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Újabb kormánybiztosokat jelentett be Magyar Péter. Egy óriás kígyó bukkant fel Baranya vár megyében. Ma is sok napsütés várható, és esőre sehol nem kell számítani. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Egy hét múlva, május 9-én tartják meg az országgyűlés alakuló ülését, ahol Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét miniszterelnökké választják, és az esküjét is leteszi majd. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson egyébként három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény már jogerős. Közben újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar kultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek a feladata a közélet működésének megújítása, valamint a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása. Lesz. Ma van anyák napja. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója, ezért már születéstől kezdve fontosak a mondókák és az ölbeli játékok. Ezt mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
8: Amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő édesanya az ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki. És nagyon erősen alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanyja és a kisbaba között.
7: Egy óriás kígyó bukkant fel Baranyavár megyében Nagykozáron. A csaknem 2 méteres hüllőről egy fotó is készült, amely szerint egy óriási erdei siklóról volt szó. Egyébként a világ valahamért leghosszabb kígyója Indonéziában, Balin él, a kockás piton több mint 7 méter hosszú és 2025-ben fedezték fel. Az óriási hüllő akár egy felnőtt ember megölésére és lenyelésére is képes lenne, mert az állkapcsa rendkívül rugalmas, de szerencsére a kockás piton nem tekinti zsákmánynak az embert. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz ma szükségünk, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 10-13 fok lesz. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több fátyol és gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 perc elmúlt reggel, 8 óra, jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek a mikrofonnál Lehrer Timi helyett Dénes Tamással. Ragyogó napsütésre, kellemes időre ébredtünk, és ma meg, ahogy hallhatta,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió kereken. 4:09 van a mai napon, azaz május 3-án, egy picit belepillantva itt a naptárba. Nagyon jó kis neveket láttam, akik ma ünnepelnének születésnapot. 1469-ben született ezen a napon Niccolò Machiavelli, filozófus, politikus, az egyik legnagyobb gondolkodója volt a reneszánsz korszaknak. 1620-ban Zrínyi Miklós, magyar költő, hadvezér született. 1898-ban ezen a napon pedig Golda Meir, izraeli miniszterelnök. Miniszterelnök nő egészen pontosan. Szintén ennek a napnak a szülötte 1933-ból a kitűnő énekes, akit mi is játszunk, James Brown, míg 3 évre rá Szilágyi János magyar újságíró született. Kollega, rádiós. 1965-ös születésű Bódi László, azaz Cipő, a Republik egykori frontembere, rá 4 évre született ezen a napon Hajós András, míg 1972. május 3-án Bognár Tamás, magyar színész, szinkronszínész, rengeteget szinkronizál, és egy másik rádiónak egyébként ő a hangja. Szintén ezen a napon született a tragikus sorsú Fülöp Marci, a válogatott kapus, és 89-ben ezen a napon Hosszú Katinka, 3-szoros olimpiai és 7-szeres világ és 14-szeres Európa-bajnok magyar úszónő. Na, ennyi név után viszont jön a Daft Punk, Pharrell Williams-el és a Get Lucky-val itt a Retro Rádióban.

0: Nagyobb slágerei retro rádió, fél 90, úgyhogy kollégám érkezik mindjárt a friss hírekkel, azt is el fogja mondani, milyen csodálatos idő elé nézünk. Úgyhogy tényleg ez a vasárnap, ez a május 3-a szép időt hoz, nagy slágereket a folytatásban is, úgyhogy mindjárt a Midnight Oil-lal, vagy éppen Kim Wilde-dal folytatom majd itt a retro rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Alig 4 mm-nyi csapadék esett idén áprilisban, kezdődnek az érettségig, holnap magyarból írnak a diákok, a sok napsütésben ma 25 fokig melegszik a levegő. Jó reggelt kívánok, a híreket Simadi Renátától hallják. Nagyon száraz volt az április, mindössze 4 mm csapadék esett, ami az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. Erről írnak a közösségi oldalukon a Hungaromet időjósai. A posztjuk szerint a legtöbb eső a Dunántúl déli részén esett, de volt olyan térség, ahol egyáltalán nem volt csapadék az elmúlt hónapban, vagyis az adataik szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Hogy a következő napokban várható-e eső, azt a hírek végén elárulom. Budapest a legnépszerűbb úti cél ezen a hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik hazai szállás közvetítő portál adataiból. Ezek szerint a főváros után Eger és Balatonfüred következik, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Siófok, Szeged és Pécs is. A legtöbben két éjszakát töltenek egy-egy szállodában, és átlagosan 70 és 170 ezer forint közötti összegeket fizetnek. Holnap kezdődik az érettségi szezon. Országszerte több mint 148 ezer diák vizsgázik majd. Sok fiatal számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kétanics Márk pszichológus rádiónknak azt mondta, hogy a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, de megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
4: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
3: Megijedtek az utasok a Vizer Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán. A viharos szél miatt ugyanis a pilótának kétszer is meg kellett szakítania a leszállást a Liszt-Ferenc repülőtéren, és a gép végül csak a harmadik megközelítés után landolt. A légitársaság szerint a pilóták a szakmai protokoll szerint jártak el, hiszen a szél miatt fennállt a veszélye annak, hogy a gép a betonhoz csapódik, vagy nem tud a pályán maradni, ezért az újbóli felemelkedés volt a biztonságos opció. Egyelőre nem változik az időjárás, ma is sok napsütésben bízhatunk, és záporokra sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 20-25 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 3-10 fokig hűl a levegő. A jövő hét is napos idővel indul, holnap és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, esők viszont sehol nem áztatnak majd minket. És tovább melegszik a levegő, holnap és kedden is 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

idők legnagyobb slágerei retro rádió egy perc múlva lesz 3:49. A folytatásban a Texas és a Summer Sun itt a retro rádióban. Villámgyorsan az időjárásról nagyon röviden annyit, hogy a mai nap tökéletesen alkalmas szabadtéri programokhoz érdemes lesz közben persze a retro rádiót figyelni, hiszen a napsütéshez mi adjuk a nagy slágereket. A Texas már is itt a retro rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Reggel 9 óra, egy hallgatói SMS, csak hát piszok jól esik. Milyen jó ilyen zenékre ébredni. Ennyi az egész. Úgyhogy tartom a ritmust, egy kis latinnal folytatom. Gloria Estefan és a Miami Sound Machine és a Konga. Itt a retro rádióban. Jó reggelt kívánok!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, hamarosan 9 óra lesz, úgyhogy érkezik hírolvasó kollégám, én pedig már is jelzem, hogy megyünk tovább majd a Soho Partival. De itt lesz velünk a svájci DJ Bobo is majd. És még jó néhány nagy sztár egészen reggel 10 óráig, ha velem tartanak itt a Retro Rádióban. Jó reggelt kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Nem sokára elkészül az M1-es Biatorbágyi felhajtója. Szezonális ellenőrzésbe kezdtek a fogyasztóvédők. Ma is sok napsütés és 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Donald Trump szerint véget értek a fegyveres harcok Iránnal. Az amerikai elnök a kongresszusnak küldött erről levelet, amelyben megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott háborút. Mindezt azért, mert a katonai műveletek megindítása óta 60 nap telt el, és a törvények szerint ezt követően minden további katonai akcióhoz a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Donald Trump viszont arról nem írt, hogy kivonja-e a katonai erőket a térségből. Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját, az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Az új felhajtó a stráda bővítési munkálatainak részeként készült el, vagyis az elmúlt hónapokban felbontották az utat, amely új aszfaltréteget kapott, és két helyen is kiépítettek áttérési, fonódási lehetőségeket az átterelt és a nem átterelt sávok között. Emellett egymással kommunikáló digitális táblákat telepítettek több helyre is, ezek pedig gyorsabb információt adnak majd a közlekedőknek. Nem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxisokat is vizsgálják, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: A vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kívülős vendéglátó helyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
5: Sűrítették a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma is óránként indulnak, ezt közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Ráadásul a hosszú hétvégén sétahajókkal is várják az utasokat, és gyakrabban fél óránként közlekedik a Szántódi Komp, amely egészen este 9-ig szállítja a járműveket. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz ma szükségünk, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 10-13 fok lesz. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több fátyol és gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt reggel, 9 óra, jó reggelt kívánok a mikrofonnál. Dénes Tamás, 2026. május 3-a vasárnapon az Irmák és a Tímeák ünneplik a névnapjukat. Mindenhez jön majd Pink, vagy éppen a repülők, kezdésnek pedig Michael Jackson énekel.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió kereken 4:10 van. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Dénes Tamás, és meg kell valljam, hogy egy picit sajnálom azokat, akik most izgulnak otthon, törik a kezüket, és próbálnak még valamilyen tankönyvből valami ismeretet összeszedni, mert hogy ugye holnap, azaz május 4-én indul az első nagy vizsgahét, azaz az érettségi hete, ha valaki lemaradt volna mindenről, ma már ugye emlegettem, de hát tegyük helyre a dolgokat. Szóval holnap, azaz hétfőn a végzősök magyar nyelv és irodalom tudását fogják majd felmérni, szinte minden végzős ezen a napon kezdi meg az érettségi időszakot, aztán kedden, május 5-én matematikából vizsgáznak a diákok, május 6-án szerdán a történelem következik, aztán május 7-én és 8-án az érettségin a két legtöbb diák által tanult idegen nyelvből, angolból, németből lehet majd vizsgázni, úgyhogy elég kemény hét előtt állnak az érettségizők, de hát ez mindig így volt a mi időnkben is, és most az ő idejükben is így van. Egy nagy kalappal az összes érettségiző. Na meg egy kis Pink muzsikával jön a Just Give Me a Reason a repülők és DJ Bobo előtt itt a Retro Rádióban. Jó reggelt kívánok! Right from the start.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, egy perccel járunk fél tíz után. Jó reggelt kívánok! Hamarosan nyomom tovább, méghozzá Modern Talkinggal, a Roxette-tel, vagy éppen a 4F Club-bal érdemes lesz velem tartani, és ne feledjék, 10 órától indul majd a Starsáv. Jó reggelt kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 3 perc múlva lesz 3:40. A folytatásban a Roxette érkezik Fading Like a Flower című felvételével. Én pedig villámgyorsan elárulom, hogy csodaszép idő várható mai nap folyamán. A csúcsértékek valahol 22 és 25 fok között alakulnak napsütéses időben. Itt a Roxette a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 10 perc múlva lesz reggel 10 óra, és ha már a Forever Club a balatoni lást nyomta, akkor villámgyorsan megnéztem, hogy lehet-e fürdeni a hazai folyókban, tavakban, hát egyelőre biztosan nem. 15 fokos a Duna is, illetve a Tisza is, ami pedig a tavakat illeti, a Balaton egyelőre 14, a Velencei tó 15 Celsius fokos, hideg ez még egyelőre. Jön a Yazoo és a Don't Go itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban érkezik Várkonyi Attila és vele együtt a Sztársáv. Én pedig kívánok önöknek további nagyon-nagyon kellemes hétvégét, csodaszép vasárnapot. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
4: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things grill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Egyre nagyobb az aszály, cselekvési tervet készít az új kormány, magyar műhold keringhet a hold körül, ma is napos, száraz és meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
7: Hinni kell, hogy az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirtanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
6: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Egyelőre nem változik az időjárás, ma is sok napsütésben bízhatunk, és záporokra sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 20-25 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 3-10 fokig hűl a levegő. A jövő hét is napos idővel indul, holnap és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, esők viszont sehol nem áztatnak majd minket. És tovább melegszik a levegő, holnap és kedden is 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Kellemes vasárnapot kívánok a Retro Rádió minden hallgatójának, én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, nagyon sok mindent ígérhetek a mai adásban, remek zenék lesznek, reményeink szerint, és természetesen jó beszélgetések. Tartsanak!

Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Az év egyik legfontosabb napja, anyák napja van a mai napon. Én nagyon-nagyon fontosnak és nagyon ünnepelni valónak tartom ezt a egyébként nem is munkaszünettel járó ünnepet. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetünk az édesanyáknak, nagyon sokat köszönhetünk a nagyszüleinknek, a dédszüleinknek, nem csak az életet magát, hanem amikor esetleg mérgesebbek vagyunk, vagy túl sok kérdést tesz föl, vagy esetleg mérgesebben szól oda hozzánk. Gondoljunk arra, hogy hány éven keresztül ő volt az, aki vigyázott ránk, aki tisztába tett bennünket, ki terelgette az első lépéseinket, bekötözte a sebeinket, elvitt orvoshoz bennünket, tanítgatott, óvott, védett, külső támadások ellen teljesen összezárt minden esetben a család, és hát az édesanyja szerepe ebben elengedhetetlen. Szóval, drága édesanyák, és azoknak is kívánom ezt, akiknek esetleg már nem élnek a szülei, az édesanyjuk, hogy egy pillanatra álljunk meg, gondoljunk a szülőkre, a nagyszülőkre, édesanyákra, nagymamákra, dédnagymamákra, ők nagymamákra, gondoljunk rájuk szeretettel, vigyázzunk rájuk, és legyünk nagyon, de nagyon türelmesek velük. Csak!

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Állítólag a hangon is lehet hallani, ha mosolyog valaki. Remélem most jól hallják hallgatóink, ugyanis nagyon mosolygok, egy nagyon-nagyon kedves vendég itt a Rádió stúdiójában, Endrei Judit, akit nagyon szeretek, és nagyon köszönöm, hogy eljött. Szia!
1: Én megköszönöm a meghívást, szervusztok. Remélem az én hangomon is hallatszik, hogy mosolygok.
0: Abszolút, és látjuk is ezt természetesen, és egy nagyon különleges helyzet állt elő. Soha nem volt még ilyen, ugyanis Juditkának születésnapja lesz jövő héten, szerdán, 7-én, és én kaptam ajándékot, beállított ide egy nagy doboz csokival. Miért kaptam én ezt?
1: Olyan sokszor hívtál már, és tudod, valahogy lehet, hogy ezt még így gyerekkoromból hoztam magammal, a szüleimtől láttam, hogyha valakitől kapsz egy kedvességet, egy gesztust, egy meghívást, akkor valami aprósággal olykor legalábbis viszonzod, és amikor készültem hozzá, tehát ezt nem titkoljuk a hallgatók elől, hogy szeretek hozzád jönni, sőt, és te is sokatszor hívsz már engem, akkor arra gondoltam, hogy valamit hozok, az kis gondot okozott, hogy egy finom vörösbort hozzak, vagy egy doboz csokit, hát csoki lett belőle.
0: A legjobb választás, és ha már a szülőknél járunk, mi az, amit a szüleidtől hoztál az életedbe, a világba?
1: Mindent, ami így az emberekhez való viszony, a munkához való viszony, és tudod, nem úgy neveltek ők engem, hogy prédikáltak, hogy Juditkám, ezt így kell csinálni, Juditkám, ahogy éltek, ahogy működtek. Ugye sokszor...
0: Szolnokiak vagytok, ugye jól emlékszem.
1: Szolnoki születésű vagyok, de egy nagyon kicsi faluban töltöttem a gyerekkoromat, ott éltünk.
0: Melyik ez a falu?
1: Tiszatenyő. Ez egy annyira pici falu, hogy még temploma sincsen. Az 50-es években, hát ezzel mindig elgondolkozunk a húgommal, hogy az iskolában, anyukám iskolaigazgató volt, hogy képzeld el, hogy ott tartották a vasárnapi misét, szóval, hogy ez az 50-es években hogy jött össze. Na mindegy. Ők nagyon, nagyon nyitottak voltak az emberekkel, hozzájuk bármikor be lehetett kopogni. Apukám egy végtelenül közvetlen ember volt, mindenkihez volt egy jó szava. Tegnap is, ahogy Laurámmal gyalogoltunk, sétáltunk, pont arról beszélgettünk, hogy mikor én már tizedszer találkozom valakivel, akkor egyszer csak ráköszönök. Aztán a következő tizedik alkalom után megjegyzem, hogy de jó idő van, és akkor Laura mondta, hogy mama, ez biztos a faluból hoztad magaddal. Ez a közvetlenség, ez az emberek felé nyitottság.
0: Érdekes, amit mondasz egyébként, és nagyon sokan panaszkodtak itt az elmúlt hetekre, hónapokra, hogy milyen világot éltünk így morálisan, meg emberségben. De én azt gondolom, ha az ember és ember közötti viszony alakítása, ez mindannyiunknak a lehetősége. Tehát rámosolyogni rá tudunk mindenkire. Köszönni rá tudunk mindenkire. Ne adj Úristen megkérdezni, még ahogy a Biblia írja fele barátunktól, hogy vagy, még ha nem is ismerjük, vagy nem is, csak így elkezdeni azt, hogy valami kéz nyúljon egyik kéz a másik felé, mert szerintem oly érték halmaz van ebben az országban. Én pont egy nap jöttem át, Esztergomban volt egy jelenésem, és jöttem át Szentendrén, és ott ugye hátulról jövünk ott a hegyről. Hát amilyen gyönyörű az az egész út, a Dunakanyarból elindulva és egészen itt a Szentendrei bekötőig jövet, hogy valami oly gyönyörűség van ebben az országban, itt természetben, meg emberekben, meg hölgyekben, tényleg. És hogy ez csak rajtunk múlik, hogy ezt úgy éljük meg, hogy morcosan nézünk a másikra, és feltételezünk róla valamit, vagy úgy éljük meg, hogy esetleg nyújtunk egy kezet, ugyanannyiba kerül. Vagy nem dudáljuk le a másikat, éppen nem indul el a sárgát követő tized másodpercben. Én is szoktam, hogy elmélkedek, nézem a világot, vagy nézem a térképet, hogy merre kell mennem, mármint a telefonon lévő térképet, és akkor már dudálnak egy pillanat alatt. Hát ezt gondoltam, ezt is teszem be arra, amit mondtam, nem így van?
1: Milyen egyet értek veled, hogy minden belőlünk indul, nem érdemes kifelé mutogatni, nem érdemes a másikra mutogatni, most valahogy összecseng a Dalai Lámával, ugye most megy a mozikban egy film, azt néztem, annyira egyszerű lenne az élet, ha tényleg úgy működnénk, hogy segítünk, szolgálunk, szeretettel fordulunk, szóval hát bízzunk benne, hogy akár minket is most hallgatnak és elgondolkoznak, vagy éppen bólogatnak, hogy igen, pont így kellene. Hát majd meglátjuk.
0: Ez volt a mai ige. Tartsanak velünk. Nekünk nem iskolánk van, hanem rádióállomásunk. Tartsanak velünk. Rögtön visszajövünk.

Endre Judit a vendégem itt a Retro Rádióban, és mondott egy olyan fél mondatot, hogy ültem egy kicsi stúdióban, és kamerák néztek rám. Azt azért elmondjuk hallgatóinknak, hogy ennek a rendszernek a túlvégén, ha rosszabb volt a műsor 3 millió, ha jobb, akkor 6 millió ember nézett vissza Juditra. Tényleg döbbenetes, ma nyilván, amikor ennyiféle televízió van, ennyi darab televízió van, ez a nézettség nem elvárható manapság, de miután

0: Akkor kevés televízió volt, kevés lehetőség volt az embereknek csinálni bármit. A televízió egy nagyon központi szerepet játszott minden család életében. Te érzékelted azt ott ülve, hogy most veled szemben több millió ember van?
1: Sok időbe telt, mire én ezt végig gondoltam, hiszen én nagyon messziről indultam a televíziós pályán, nagyon soha nem vágytam.
0: Beszélünk 76-ról, ugye?
1: Így
0: jól
1: van,
0: emlékszem.
1: Így van. Uh-huh. Tehát nem vágytam fiatal lányként egy ilyen magamutogató szakmára.
0: De nem is vagy te olyan?
1: Nem is vagyok olyan. Uh-huh. Tehát ez egy nagy ellentmondás az én életemben és az én pályámon, hogy mégiscsak így alakult. Tehát kezdetben inkább az foglalkoztatott, tudott, ha leültem egy kamera elé, hogy jaj, csak jó legyek, jaj, csak hibátlan legyek, jaj, úgy csináljam, hogy Fischer tanár úr mondta. És ez az hatás akkor kezdődött megjelen, mikor egyszer csak elkezdtek a levelek özönleni, hiszen akkor még levelet írtak az emberek. Akkor kezdtem érezni, amikor nem tudom, olyan helyzet volt, hogy dedikálás, és akkor egyszer csak sorok álltak, vagy amikor az utcán teljesen ismeretlen. Nyilván akkor sem azt éreztem, hogy úristen, a 6 millióból most az egy köszönt rám. Nagyon sok jó és sikeres műsorban dolgoztam, tudod, tehát most sorolhatnám a napközit, a 10 órait, a hétvégét, ablakot, hát, tehát volt lehetősége megjelenni a közönség előtt. Hát igen, rég volt, szép volt. Könnyű volt akkor ismerté válni, hiszen, ahogy mondtad, egy televízió volt. Szegény nézőknek nem volt más választásuk.
0: Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne Endre Judit a vendégem. Rögtön folytatjuk.

0: Önkületületét hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét, Endrei Judit a vendégem, televíziós személyiség, író, sok egyéb aprósággal is foglalkozik, még mint például podcast készítés, vagy sok minden szervezői munkát is végzett, egy ilyen igazi közösségi ember. Mit jelent neked az emberi közösség?
1: Energiaforrás. Tehát, ha én találkozom, ugye nagyon sok éven keresztül ültem egy pici stúdióban, vagy éppen egy nagyobb stúdióban, kamerák néztek velem szembe, szerencsés helyzet volt, ha vendég ült velem szembe, és rá tudtam nézni. Most már a munkám jó része az, hogy elmegyek egy kisebb, vagy nagyobb településre, ott emberek várnak, tehát... Úgy szoktam mondani, hogy besöpröm azt a figyelmet, szeretetet, amit annak idején ők éreztek, csak mégse kaptam meg közvetlenül. Jók ezek a találkozások, és jól esnek, és energiát adnak, tehát szokták kérdezni, ugye, hogy pláne a koromban haladok elő, hogy jaj, Judit, hát most indulsz haza, és nem vagy fáradt. Figyelj, én most szívem szerint repülnék, azt szoktam mondani. Tehát nekem tényleg gyerekkoromban alakult ez ki, ugye az előbb már utaltam a szüleimre, hogy mennyire fontos az egymásra figyelés, az egymásnak adott gesztus, akár a segítségkérés, vagy észrevenni, hogy kinek mire van szüksége. Úgyhogy nekem ez erőforrás, energiaforrás, ma is.
0: No hát használjuk jól ezt az energiaforrást. Juditnak volt egy fél mondat az imént, amiben belekapaszkodván folytatjuk hamarosan a beszélgetést, mindjárt visszatérünk.

0: Endre Jutta vendégem itt a Retro Rádióban. Tényleg még egy picit vissza erre a megismerlek, nem ismerlek meg. Nyilván egy olyan ikonikus sorozat volt ott, akik konferáltak, vagy sor, inkább úgy mondom, sokan kollégáid, akiket tényleg mindenki ismert a tévéből. Tehát tapasztaltad azt az érzést, mert többször olvastam erről, hogy úgy tekintették a nézők, hogy te úgy közülük vagy egy, és akkor hát mi ismerjük egymást, tulajdonképpen nyilván nem találkozhatok soha, de az ő kis pillanatnyi gondolataiban, hát ismerem őt. Volt ilyen?
1: Hogyne, hát ez lehet az, amikor az utcán elmentem valaki mellett, és rám köszönt. És lehet, hogy neki ott abban a pillanatban esett a tantusz,
0: hogy
1: így van, hanem csak hát egy ismerős. Ráadásul tudod, én sose voltam az a túl kifestett, vagy túl öltözött, tehát én magam fogalmaztam meg, hogy velem kapcsolatban valóban érezhette a néző, hogy hát ez a szomszéd utcából az a fiatal lány, az a kis helyes. Szóval ebből talán lehet, hogy a vidékiségem által is így kicsit kilógtam a nagyok közül, hát aztán szépen megalapoztam ott magam, de érdekes ezeket így visszagondolni főleg.
0: Mennyiben volt lehetőséged neked megválasztani a ruhádat, meg a hajviseletedet, meg a ékszereidet, mert ott azért tényleg sok millió ember nézett, egy óriási felelősség volt, élőben mentetek nagyon sokszor. Tehát amit te mondtál, az a legkockázatosabb volt nemzetbiztonságilag, vagy a lehetősége, hogy bármit mondhatsz, és egyébként pedig így szakmailag meg, hát tényleg az egy image volt, az valaki alakította, vagy te?
1: Hát képzeld el, ezen azért így utólag olykor elgondolkozom, különösen ma, amikor látjuk, hogy micsoda toaletteket varnak egy-egy sztárnak, és micsoda ruha, és micsoda stylistok hada veszi őket körül. Amikor én oda kerültem 76-ban, hát az első megjelenésemkor egy Kanadából kapott blúz, és egy fűzölt szoknya volt az én gyönyörű öltözékem. Tehát milyen bizalom kellett a főnökeink részéről, hogy nem szittak minket, vagy bíztak abban, hogy valamiféle ízlésünk mégiscsak van, és valóban, tehát én nagyon öltözködni is nagyon egyszerűen öltözködtem, tehát semmilyen nagyon...
0: Most se szoktam.
1: Igen. Nagyon egyszerűen öltözöm, és nagyon sok kedvenc ruhám van, és képes vagyok 20 évvel ezelőtti ruhát is felvenni, mert imádom, meg szeretem, tehát ilyen nagy ügyet én másra költöttem a pénzemet egész életemben. Stylist először emlékeim szerint 80-as évek végén jelent meg mellettünk, de akkor se úgy, hogy ránk erőltettek mindenáron, hanem kínálták, és valóban egyeztettünk, tehát a mai lányoktól néha hallom, hogy hát muszáj volt felvenni. De, és mégis látod, valamiféle stílust vagy ízlést mégiscsak mindannyian sajátosan követtünk.
0: Akkor térjünk rá a tartalomra. Volt-e lehetőséged egy szót, egy mondatot, egy átkötést a saját szavaiddal elmondani, vagy szigorúan kőkeményen el kellett olvasni, ami a sugógépen rajta volt?
1: Miről beszélsz, sugógépről?
0: Egyszer csak lett sugógép, nem?
1: Ó, hát a sugógép...
0: A papíron.
1: A papíron, mert sugógépet egyetlen műsorhoz használtunk, vasárnap délutánonként volt, így egy a jövő heti műsorokból egy ajánló, ott volt súgógép, egyébként nem volt súgógépünk.
0: Papír.
1: Hát kicsit kőkorszaki a maiaknak, a múltkor éppen volt egy híradóból kivett részlet, és papírból olvasunk, ami szerintem természetes, mert az a természetellenes, hogy te fejből mondod, hogy nem tudom, hol zajlik háború, és kit lőttek, és a többi, de mindegy, ez egy más téma. Nagyon katonás fegyelem volt a bemondó korszakban. Ott adás indulás előtt mindig egyeztettük, hogy mi a műsor ismertetésem, az természetesen saját szöveg.
0: De rég hallottam ezt a szót. Ízleges, hogy csak műsor ismertetés.
1: Igen, hát figyelj, azért mondom, a kőkorszakról beszélünk, mert úgy kezdődött egy délutáni adás, mert hogy volt szünet ugye adásperiódusok között, műsorismertetés, utána 5 percben voltak hírek, és akkor utána indultak el a műsorok, de mindig mindent egyeztettünk a főnökeinkkel. és nekem az egy felszabadultság érzést adott, amikor én elkezdtem már műsorvezetőként megjelenni. Mert akkor azért, tudod, én mégis egy igen olvasott fiatal nő voltam, bizonyos műveltséggel, tehát ott derülhetett ki, hogy az én fejemben van is valami. Tudod, tehát nem csak egy ilyen helyes fiatal kislány, akit odaültettek, és felolvas, vagy felmond valamit, hanem ott, amikor élőben hozzászólsz, véleményt mondasz esetleg, de soha nem hoztam zavarba a műsorvezető társat, ha úgy alakult.
0: Ez érdekes, amit mondasz, és akkor térjünk vissza még egyszer a kérdésem, egy jó riporter nem engedi igen. el. Na. Tehát a hírolvasás közben volt lehetőséged neked hozzátenni, elvenni, vagy letoltak, hogyha egy kicsit más fogalmazást olvastál fel?
1: Nyilván azt is egyeztettük, tehát egy-egy híradó előtt időben ott kellett lenni, megkaptam a szöveget, átolvashattam, úgymond bejárathattam azt a szöveget. Ha valami egy kifejezésre azt mondtam, hogy szerintem az idei jobban, bár hát profi hírírók volt, hírszerkesztők voltak, de ilyen nagyon, szoktam mondani, önmegvalósításokra és locsifesikre. Az később jött. Akkor nagyon szigorú világ volt azért, katonás fegyelem volt.
0: Zelgéti megénekelte a leírt szöveg felolvasandó. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne Endre Judit a vendégem. Rögtön folytatjuk.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, Endrei Judit, televíziós bemondó, szerkesztő, műsorvezető, író és Kazinczy díjas. Egyébként a szakmáta megbecsült hölgy, akit a Retro Rádióban most velem szemben ül, és beszélgettünk nagyon sok mindenről, és elérkeztünk a mai televíziózásig, amely egészen fura ívet vett, vagy kanyart vett, mert régen a televízió volt a megmondó dolog. Tehát gyakorlatilag ami a televízióban történt, az úgy volt. A magyar nyelv is nagyon szépen átvette ezt a kifejezést. Bemondta a tévé, bemondta a rádió. Ez gyakorlatilag annak volt a igazolása, hogy az igaz, hogy az úgy volt, és az megtörtént, és az úgy történt meg. Most már azért az online világban nagyon sok minden történik, és a televízió is már nagyon sokféle dolgot mond, ami nem feltétlenül úgy van, ahogy ezt mi gondolnánk, vagy ahogy szeretnénk, hogy legyen. Fogalmazzak ilyen nagyon finoman. Hogyan veszette ezt a nagy változást, bár folyamatos volt a váltás mondjuk a 70-es évek második felétől napjainkig, de hogy ha készül most egy kis filmecske, egyáltalán nem biztos, hogy az valós, mert hogy az AI már olyanokat tud, amit teljesen döbbenti. Megjelenik egy hír, egyáltalán nem biztos, hogy valós tartalma van. Megjelenik egy másik hír, ami kifejezetten arra készült, hogy téged felbosszantson, vagy valakit rossz fényben állítson be. Tehát gyakorlatilag már régen semmi nem az, aminek hittük. Ezt te hogy viseled, vagy hisszük?
1: Múltkor történt meg, most először is a televízió működésére visszautalva, múltkor történt meg, hogy be akartam valamiért kapcsolni, mert a húgom mondta, hogy gyorsan-gyorsan kapcsolt be, és képzeld el, hogy nem emlékeztem, hogy melyik távirányító mit kapcsol be, tehát olyan régen kapcsoltam be a televíziót.
0: Nem nézel tévét?
1: Nem jellemzően. Nem jellemzően, inkább...
0: És ha nézel?
1: Tényleg nem nézek, tehát inkább az én napi rendem valahogy úgy alakult ki, mármint így, amit a fejembe beviszek, hogy nagyon sokat olvasok, és este 8-9 után adok magamnak egy szórakozási lehetőséget, hogy valamelyik, hogy mondjátok ez divatosan,
0: streaming, igen,
1: kiválasztok egy filmet, ami vagy szórakoztató, vagy valami több, most a vikingekbe szerettem vissza bele, igen, ezért mentem el pár évvel ezelőtt Norvégiában, mert annyi viking filmet néztem, hogy hát akkor mondom, oda
0: meg kell menni. Meg kell nézni, honnan jöttek.
1: Igyekszem, ha most így hírekre gondolunk, több forrásból informálódni. És ahogy mondod, tulajdonképpen mindig mindent fenntartással fogadok.
0: De nem érdekes, hogy régen lehet, hogy kilengtünk a túlsó irányba, igen, mert hogy bemondta a rádió, igen, az úgy volt, hogy bemondta a tévé, azt biztos, hogy megírta, igen, a Népszabadság, és ez most nem politikai dolgokról beszélek, hanem a tényekről.
1: Értjük egymást, meg a hallgatók is értenek minket.
0: De hogy akkor az volt a túlzás, tehát egy picit, igen, hogy mindent ténynek vettünk. Most meg már lassan semmit.
1: Hát akkor azért a valósághoz közelebb álltak a hírek, most ha a híreknél maradunk, vagy bármilyen műsor közelebb volt a valósághoz. Ettől, hogy az AI is megjelent az életünkben, meg ennyire polarizálódtak a dolgok, tényleg a szöges ellentétét hallod, ha innen
0: abszolút,
1: vagy onnan.
0: De igen.
1: És akkor tényleg habitus kérdés, hogy ki melyiket hiszi el, én egyiket se. Azért mondom, hogy inkább többféle forrásból informálódom.
0: Egy dolgot mondj meg nekem. Milyen sporttal, vagy étkezési rituáléval, vagy 1000 óra alvással, szóval mivel éred el azt, hogy most tényleg nem, tehát ez kis buta bóknak tűnhet, de halálkom olyan gondolom, egy 15 évet simán letagadhatnál az életkorodban.
1: Figyelj, a 73 az 73, akárhogy is veszük, én se hiszem el olykor ezt a számot, de közben meg ma is, ahogy gyalog kellett elmennem a lányom autójáért. És olyan, tényleg ugye a mozgásom is olyan...
0: De olyan a mindened.
1: Olyan. Nézd, naponta naponta 5 kilométer az a minimum, annak meg kell lenni, még akkor is, ha szemerkél kicsit, vagy akkor is, ha fújdogál a szél. Nem is kérdés, tehát nincs olyan, hát aki rendszeresen mozog edzőteremben, vagy bárhol, az is úgy van, hogy megy és csinálja. Nekem ez jól esik, mert szabad levegőn vagyok, természethez közel vagyok, a Dunaparton vagyok, tehát ez egy lelki töltést is ad. Az étkezés alapvetően lájtos és könnyű étkezésem van. Hát most egy indiszkrét kérdést elárulok, egy szájsebészeti dolgon estem túl, és 50-valahanyadik napja nem harapok, nem rágok, és azt hittem, hogy a születésnapomra felmentést kapok, és nem, még 50-valahány nap, úgyhogy igen. Ami rám veszélyt jelent, az hát az az édesség. Tehát nassolok, tehát ha úgy adod. Igen, ez nyilván ez látszik, tehát de egyébként karcsú lennék, hogyha tényleg csak a könnyű étkeket. És amit még fontosnak tartok, Attila, érintőlegesen már beszéltünk, amit a fejembe beviszek, vagy a fejembe beengedek. Tehát nem vagyok egy ilyen bugyuta, pozitívan gondolkodó, hogy minden szép és jó, de megválogatom, és minél jobban idősödöm, annál szigorúbb vagyok e téren.
0: Pedig a világbéke elég sokszor elhangzott az elmúlt időben. Drága Judit, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, kívánok csupa jót, jó egészséget, köszönöm a kis ajándék csomagot, amit hoztál, és kívánok a legjobbakat. Köszönöm.
1: Hasonlóan neked is, nektek is, meg mindenkinek, aki hallgatott minket.
0: És hallgatóink, kérem, nézzék meg most a Facebook oldalunkat, ott van egy fénykép Juditról, hogy néz ki most ezen a mai napon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíjkedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
2: A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Több százezer tajszámot érvénytelenített az egészségbiztosítási alapkezelő, a mesterséges intelligencia írt színdarabot Franciaországban, koranyárias időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt, idén pedig már több mint 348 ezer embernek van legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összegeket, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplálszentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél, ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el, eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék egyébként Ausztriából érkezett. Idén is keresik az év kerékpár útját, ehhez pedig tőlünk várják a nevezéseket május 10-éig. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet.
6: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
5: Mesterséges intelligenciával készült Molière darabot mutatnak be a Versailles Kastély Színházában. A három felvonásos bohózaton 3 évig dolgoztak a Sorbonne Egyetem munkatársai. Molière művei alapján kérték meg a mesterséges intelligenciát, hogy írjon egy előadást, és hogy tervezzen hozzá díszletet és jelmezeket is. Természetesen rendezők, lektorok és más színházi szakemberek is segítették a munkát, a darabot pedig jövő héten láthatja a közönség. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes vasárnapot mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez már a sztárság második órája. Minden főzőtársamnak szeretnék kitartást, jó munkát kívánni a minőségi munkához, és mindenki másnak is, akinek ma a munkaitott osztály részül. Sok-sok erőt!

Önök a Rádióhetet hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Rodnai Péter és az ő zenekara a Midlife Crisis egy legendás helyszínen, a Cavern Clubban járt Liverpoolban. Ez az a klub, helyileg 10 méterrel arrébb volt az a klub egyébként valójában, de ugyanaz a épület tömb, vagy tényleg csak 10 méter a különbség, amely most klubként üzemel, és az eredeti klub között. Ellenben, ami ebből nagyon fontos, hogy ott kezdte pályáját, professzionális pályáját a Beatles együttes, és onnan ismertem meg a világ az ő nevüket és zenéjüket. Szerintem nagyon nagy dolog, hogy oda eljutott ez a zenekar. A zenekar vezetőjével, Radnai Péterrel beszélgettem.

0: Elkövető együtt hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk. Radnai Péter a vendégem, itt a mai sztársában, a magyar televíziózás egyik meghatározó alakja. Híradótól a kereskedelmi csatornákig, a Playboytól a lemezlovas pultig nagyon sok felé láthattuk, hallhattuk őt. Kiválóan dolgozik, bárhol is legyen, kollégám, mert hiszen ő is DJ, ezen felül zenész, de nem ez, amiért meghívtuk, hanem az, hogy egy olyan legendás helyszínen léptek színpadra, amelyet szerintem tényleg az egész világon ismernek. Szervusz Péter, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Szia, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon kedveseket mondtál.
0: Ebből a sokból melyik vagy te leginkább?
1: De nehéz kérdés rögtön az elején. Én nyilván azért én legnagyobb televíziósnak tartom magamat, tehát hogyha nekem egy szóban kéne magamat jellemeznem, az a legfontosabb az lenne, hogy én 1990 óta, tehát kimondani is rémes, hogy már 36 éve, nyáron lesz 36 éve televíziózom különböző műfajokban, és aztán mindenféle pillanatokban az élet odasodort különböző területekhez, amik aztán vagy megtetszettek, vagy nem tetszettek meg, és voltam, ami annyira megtetszett, hogy elkezdtem azzal komolyan foglalkozni, de azt mondtad, hogy kollégák vagyunk, mert DJ, én mindig el szoktam mondani, hogy vannak az igazi DJ-k, és vannak az olyanok, amilyen én vagyok, aki egyébként nagyon sokat játszom, és szerintem jó bulikat csinálok, de bizony, azt nem nevezném. De szoktam mondani, hogy mindig van a DJ szavazás, jönnek ilyen e-mailek, hogy nem tudom, év DJ, ott én nekem is elsőként olvasnom, tehát ott véleményem nem fog történni, mert hogy én belekontárkodom egy kicsit a ti világotokba, de szerintem megtaláltam azt a helyet, ahol ezt kell csinálni. Szóval a DJ is, meg azt mondtad, hogy zenész, ezt is mindig szoktam mondani, hogy megtanultam dobolni.
0: Hogy a dobos a zenésze, mindjárt.
1: A zenész jó barátja, a közeli barátja a dobos, azt szokták mondani. Én meg a dobosoknak stufon vagyok a közeli barátja. Tehát én megtanultam dobolni, ami mindig elmondom, hogy a dobos az, aki gyerekkorától ezt csinálta, tehát azok az igazi dobosok, akiket én is nagyon tisztelek. Én mindig szerettem volna a dobot megismerni, és egy kicsit megtanultam dobolni, az nem azt jelenti, hogy dobos vagyok, de ebben a zenekarban, aminek a zene vagy Midlife Crisis, ebben a zenekarban szerintem ahhoz a zenéhez, ahhoz nagyon jó, hogy én dobolok.
0: Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést, és még egy gondolat ezzel a dobos kérdéssel. Itt állandóan stúfolják egymást a zenészek, hogy dobos, nem dobos, basszusgitáros, nem basszusgitáros, még zenekar, de már nem közönség, tehát mindig megvan itt ez a ide-oda dolog. Én azt gondolom, hogy mindenkire egyformán szükség van egy zenekarban, nem véletlenül vannak annyian, ahányan, ha 5 tagú, 4 tagú, 10 tagú, 100 tagú, mindenkinek megvan a helye, úgyhogy a dobosok is teljes jogú tagjai a zenész társadalomnak, mielőtt még bárki ebbe is találna valami kivetnivalót. Viszont Péter dobos is, DJ is, a maga módján, ahogy ezt elmesélte nekünk, viszont egy olyan helyen jártak a világban, amelyről tényleg mindenki tud, ha a klubéletről beszélünk, hogy melyik ez, mindjárt kiterül.

0: Magyarországon azt a szót kiejtjük, hogy Liverpool, ez egy alapvetően ipari város Angliában található, Manchestertől nem túl messze, de nem nagyon szívelik egymást, különösen a futballdrukkerek. Viszont a városról eddig a Beatles volt az, ami mindenkinek eszébe jutott. Az utolsó néhány esztendőben egy másik kiváló magyarról is eszébe jutott a városok mindenkinek, ugye Szoboszlai Dominik, sőt Kerkez Milos is abban a csapatban keresi a kenyerét. Szóval már több kötődésünk van ehhez a fantasztikus ipari városhoz, de ez a Beatles ez egy olyan dolog, amely a zene szeretőknek igazán benne van a szívében és a lelkében. Nos, hát ők elkezdtek egy klubban játszani ott. És az a klub tényleg a világon mindenhol ismert, hiszen mindenki tudja, hogy honnan indult a Beatles. És Péterék a Midlife Crisis zenekarral ott léptek fel, és ez nem tévedés, nem kacsa, nem csúsztatás, ez így történt. Hogy sikerült ezt elérni, Péter? És melyik ez a klub?
1: A klubnak az a neve, hogy Cavern Club, vagy Cavern Club, és ez tényleg, én azt szoktam mondani, ez a szívcsakrája. Két szívcsakrája van Liverpoolnak, az Anfield stadion és a Cavern Club.
0: Az Everton szurkolók, ez nem biztos, hogy
1: hát
0: így látják.
1: Hát az Everton szurkolók, jó, most az új Everton stadion is valószínűleg a harmadik szívcsakra, de mondjuk azért többségében.
0: Hát kötözködöm.
1: Szóval visszatérve erre a Cavern Clubra, ez egy olyan hely, ami én egy inkább kicsit távolabb, ez a, van egy Matthew Street nevű utca Liverpool közepén. Ezt úgy kell elképzelni azoknak, mondom, akik még nem jártak Liverpoolban, mint a Times

0: színpadon 11-en voltunk, akik magukat a zenekari tagnak tekinthetők, de most ide elvittük a hangmérnököt, elvittük a Ródot, elvittük a zenekarnak, voltak hozzátartozók is, tehát egy nagy csapat volt, akik ott voltak, és sétáltunk ott az utcán, a Matthews City-n, és én néztem az embereknek a szemét. Hát ezeket mindenki elájult. Tehát tényleg az olyan érzés, hogy a történelem, tényleg a történelem utcán is sétálsz már. Nem akarok ilyen furcsa. Ez, ha az ember elmegy egy városba, a világon bárhol, vannak azok a helyek. Én emlékszem, amikor először Rómába jártam, és megláttam a Kolosseumot, akkor eszembe jutott az a tankönyv, aminek a címlapján ott volt az én általános koromban a Kolosseum. És akkor emlékszem azt, hogy most itt állok előtte. Na, ugyanez volt a Matthew Street-tel, és ott van ez a bizonyos Cavern Club, ami egyébként, amióta a Beatles-ot játszott, az egyszer bezárták, átépítették, arrébb tették, tehát ez, hogy azért azt tisztázzuk, mert már volt olyan nagyon-nagyon híres magyar zenész barátom, aki Malíciában megjegyezte, hogy hát ez nem pont ott van, valóban ez egy 10 méterrel arrébb van, de valójában, tehát mondjam, a Beatles lelke az ott van a falakban, és ez a klub, ez, tudod, ez olyan, hogy bemennek oda az emberek, és akkor azt érzik, hogy itt sétált John Lennon, amikor fiatal volt, és itt sétált Paul McCartney, és hogy itt voltak először ezek a dalok, és ezek a fiúk, ezek majdnem 300-szor játszottak ott minden este ezen a helyen, amikor még, már akkor is nagyon híresek voltak, de ez a pályájuk első időszakában volt, és hogy akkor most mi, egy zenekar Budapestről, akik tényleg egy garázsban alakultak, és akiknek a tagoknak a fele nagyon lelkes, de műkedvelő. A
1: másik rendes munkájuk már,
0: igen, van rendes munkájuk, és bevallom, a tagoknak egy jelentős része nem tud kottát olvasni. Én már dobkottát azért tudok olvasni, mert azt a tanárom Pálmai Zoltán belém verte, de azért összességében ez a zenekar, ez nagyon-nagyon sokat dolgozik azért, hogy ezt elérje, és azt szoktam mondani, hogy azért ez valójában indokolatlan, hogy mi ott felléptünk, mert itt szerintem bárki a magyar zenei szénából boldogan fellépne ott. Ez egy szerencsés dolog volt, hogy én addig tudtam ott kavargatni, szóval
1: egy elmondott, hogy folytán,
0: hogy fel tudtok lépni, és elhitték, hogy mi egy jó műsort fogunk csinálni, és tulajdonképpen az, tudod, mi volt a legjobb érzés? Az, hogy ott állt ez a számukra ismeretlen többségében külföldi közönség, és jól érezték magukat, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ennek a klubnak a menedzserei, meg akik ott dolgoznak, ezek is elkezdtek ott ácsorulni, és nézegetni, és a egy hangmérnök, aki naponta 1000 ilyen zenekart hangosít, hogy nézd, ez milyen érdekes, milyen jó pofa, mert hogy itt általában négy tagú, Beatles-re emlékeztető zenekarok lépnek fel, és játsszák a Here Comes the Sun, meg a Yellow Submarine-t, vagy jönnek emberek egy szál gitárral, és játszanak mást is, Bob Dylan-t, vagy mindenfélét, de az, hogy egy 11 tagú, kicsit, hogy fogalmazzam, olyan fura ruhában megjelenő zenekar, meglehetősen mutatós lányokkal, szakszofonos hölgyel, meg ilyen furcsa jelmezekben kiáll a színpadra, és azt játsza, hogy Uptown Funk, meg Hey Baby, meg Abbát játszik, meg persze játszik Satisfaction-t, meg játszik Great Balls of Fire-t, vagy éppen Status Quo-t, mert próbáltunk olyat is játszani, ami a helyi közönségnek jobban bejön. Nodaszó játszik magyar zenét is, mert hogy volt magyar közönség, és játszottunk Hungáriát, meg játszottunk Éjjel soha nem érhet végetet is, és hogy ezek ott jól éreztem, és nézték ezek a helyi menedzserek, hogy ez milyen érdekes dolog, itt nem szokott ilyen lenni, és nem azt mondták, hogy ezeket miért engedtük ide, hanem azt, hogy de jó, hogy vannak itt ilyen fura figurák.
1: Folytatjuk a beszélgetést, hamarosan kiderül, hogy került a Midlife Crisis erre a legendás helyszínre, a Cavern Clubba, vagy Cavern Clubba. Mindjárt jövünk vissza.

0: Radnai Péter a vendégem, a zenekar dobosa. A zenekart egyébként Midlife Crisisnak hívják, és valahogy, hogy nem, egyszer csak kaptam egy SMS Pétertől. Képzeld, fellépünk a Cavern Clubban. Hogy elkezdtem ott hirtelen gondolkodni, hogy ez biztos rosszul olvasom, vagy Péter elírt valamit, vagy a, tudod, van az a javító, ami kijavítja, hogy mit tudom én, valamelyik budapesti klubot kijavította, de nem, hanem ez valós. Hogyan alakult ki ez a történet?
1: Ez a történet ez úgy kezdődött, hogy én tavaly nyáron az én fiaimmal ott voltam ebben a klubban, hogy még korábban mondjak egyszer, már 10 éve is voltam ott, amikor egyedül elmentem, mert hogy itt minden héten, pénteken és szombaton van egy ilyen Beatles emlékkoncert. Van egy rezidens Beatles zenekar, mármint 4 fiatalember, akik részben úgy is néznek ki, de ugyanúgy játszanak, és a hangszínük is ugyanolyan, mint az eredetieknek, és ezek ilyen Beatles, végigmennek a Beatles életpályáján. Ez úgy kell elképzelni, hogy elindul ez a koncert, van egy felvezető zene, vagy egy ember ott zongorázik, és vagy énekel, majd utána kijönnek, és először a gombafejű formában vannak ott, tehát, hogy a Beatles első korszakában játszanak, nem tudom, 30-40 percet. Aztán megint van egy kis átállás, akkor kijönnek ilyen hippi ruhában, tehát amikor a pszichedelikus korszakról szól a világ, és aztán megint eltűnnek, és a végén kijönnek a háztetős, tehát az utolsó, tehát a Let It Be, meg a Hey Jude maskarában, tehát amikor nagy bajszuk van, meg hosszú hajuk van, és ez egy ilyen egész estés 9-től közel éjfélig tartó koncert. No, én ezen voltam tavaly a fiaimmal, és egyszer csak a When I'm 64 című dal előtt egyszer csak megszaladt John Lennon, aki akkor éppen a zongora mögött ült, illetve az a pofa, aki John Lennont játssza, és boldog születésnapot kívánt nekem. Ugyancsak 54 voltam, tehát 54 voltam, és nem 64, mint a dalban. Hát leesett az állam, a fiaim ezt egy videózták hátulról, hogy ez milyen jó pofa, és aztán kiderült, hogy ezt a feleségem intézte, mert utána nem csak engem köszöntöttek fel, hanem még 8 másikat, mert ez a kapitalista gondolkodásmód része, hogy kapja meg a vendég azt, amire ide befizette a sok pénzt.
0: Vesz még egy kört.
1: Jöjjön még egyszer. Na, és ez nagyon jó volt. És én másnap visszamentem ebbe a klubba, még tavaly nyáron, meg gondoltam, hogy megköszönöm. Mit veszít? És akkor persze nem engedett át a biztonsági őr, hiszen akkor már nem volt jegyem. És oda mentem a pénztáros nőhöz, hogy elnézést, én tegnap este itt voltam, és engem az az ember, aki John Lennon volt, felköszöntött, hogy hívják azt az embert, mert én küldenék egy e-mailt neki, hogy megköszönjem. És kaptam egy e-mail címet egy emberhez, akit egyébként Bill Hacklnek hívnak, nem a John Lennont játszó ember, és írtam neki egy e-mailt, és megírtam, hogy hello, én Radnai Péter vagyok, tegnap itt voltam a klubban, nagyon jól éreztem magam, szuper volt, és engem felköszöntött a John Lennont játszó ember, kérem, adja át az üdvözletemet neki. Egyébként én egy ilyen magyar televíziós újságra vagyok, és amúgy meg van egy zenekarom. És ha úgy gondolják, önöknek már van egy barátja Magyarországon. Ennyit írtam neki. És mit tesz Isten? Egy órán belül kaptam egy válaszlevelet a pofától, és azt írta ez az ember, azóta megtudtam, hogy az egyik tulajdonos ennek a klubnak, hogy a nagy futballrajongó, és már az egész fél Liverpool foci csapat az már magyarokból áll, hiszen akkor már az előbb említett Szoboszlai és Kerkezés, akkor még Pécsi Ármi nem volt a keretben, de már lehet, hogy lehetett hallani, lesz ilyen. Tehát közvetve én nekik köszönhetem, mert mi nekik köszönhetjük, hogy ott voltunk, mert ez a nagy futballrajongó ez az ember, akinek én a levelet írtam.
0: Ahogy a félváros az egyébként.
1: Igen, és hát az egyik fel az Everton, a másik fel az pedig Liverpool rajongó. Ez ugye nem biztos, hogy kiderült a hallgatónak, mondom, hogy az Everton-Liverpool az olyan, mint az Újpest-Fradi nálunk. Igen. Tehát két az a városi rangadó.
0: És most jó erős az Everton is, mert által sokáig erős dominancia volt
1: Liverpool FC oldalon. Igen, mondjuk azt mondjuk, hogy gyengébb a Liverpool egy kicsit, és ez nem az
0: Péter,
1: ő évük.
0: Beszélj, folytasd kérlek.
1: De figyelj, most vettem egy Liverpool meccset, úgyhogy én most nagyon motivált vagyok, hogy jobb legyen Liverpool.
0: Ki van a hátuljára írva?
1: Az van, hogy Radnai. Ráírattam, és a 17-es számot, mert az ott az apám szerencse száma. Egyébként csak úgy mondom, hogy másfél perc alatt elkészült egy ilyen messz, tehát ez, az iparág be van erre állva. De azért nagyon remélem, hogy egyszer Kerkez Milosnak és Szoboszlai Dominának személyesen is meg tudom köszönni ezt, hogy rajtuk keresztül a zenekar ott volt, mert a történetet befejezve csak kicsit részletesen mesélem. Válaszolt a pofa, és azt írta, hogy mennyire szeretem magyarokat, hiszen itt játszanak, és ha már nekem van egy ilyen zenekarom, akkor esetleg van egy olyan, hogy nemzetközi Beatles fesztivál, és nincs-e kedvünk egyszer ott fellépni, küldjek anyagokat. Na, és mint kiderült, az a pofa, aki a Lennont játszotta, őt Clark Gilmore-nak hívják, ő az egyik szervezője, ő nem csak zenélget ott, hanem ő egy ilyen szervező ennél a cégnél, amelyik ezt az egész Cavern Club bizniszt üzemelteti, vagy a Beatles hagyományokat fenntartja, és felvettem vele a kapcsolatot, hát kiderült, hogy a Beatles Fesztivál az nem mi vagyunk, mert ott csak Beatles kell játszani, és azt gondolom, hogy rengeteg sokkal jobb zenekar játszik ilyet, de mondta, hogy küldjek anyagokat. És akkor küldtem egy csomó videót. Tavaly játszottunk a Budapest Parkban, és ott tudtam ilyen nagyot küldeni, amíg a Korda Gyűlé koncertje előtt, meg küldtem mindenféle dolgot, és talán megtetszetnék, a fene se tudja, elkezdtünk tárgyalgatni erről, és akkor decemberben kimentem egy megbeszélésre, ezért kiutaztam, akkor megint vittem ki dolgokat, nyilván az én...
0: Akkor már Pécsi Ármin is a csapat tagja.
1: Igen, nyilván elővettem az én kalandos élettörténetemből számos vidám történetet, ami ilyenkor segít, hogy én hol miket csináltam, amely egy férfi körben azért beszokott jönni egy ilyen koncertöltözőben.
0: Ez a pirosás?
1: Hát ez vannak helyzetek, amikor ez néha egy stigma, néha pedig egy ilyen piros, tényleg pirosás. És akkor úgy jöttem ki december közepén abból az öltözőből, az ő koncertjük után, hogy egymást tenyerébe csaptunk, hogy akkor jöjjünk, és keresünk egy időpontot valamikor idén tavasszal, lehetőleg olyan időpontot, amikor a Liverpoolban játszik. És végül is aztán egy olyan hétvége lett, amikor Everton-Liverpool meccs volt, mert azt mondta, hogy akkor így is mindig sokan vannak a klubban, de akkor aztán végképp sokan lesznek. Kaptunk egy ilyen késő délutáni sávot, de mondta, hogy higgyem el, hogy azon sokan lesznek, akkor és egyébként már délután 2-kor teltház van, tehát ez annyira, ahogy mondtam, a szívcsakra ez a hely, hogy itt mindig sokan vannak, és a legjobb az volt, hogy ez a sok-sok ember ez ott maradt, de ez előbb is mondtam, és élvezték, és hát mi kell ennél nagyobb érzést, mint hogy az ember a színpadon van, akár profi, akár félprofi, és a közönségnek ez tetszik.
0: Ahogy Tatjana írt a levelében, Csivózsi Bóléje, azaz kell lennél több. Mindjárt folytatjuk, tartsanak velem, hogy Péter ugye moszkvai tudósító is volt egy darabig, ezért bátorkodtam elővenni szerény orosz tudásomat. Tartsanak velem, rögtön visszatérünk.

0: Ennek a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Radnai Péter a vendégem itt a Retrorádióban, és hát megtörtént a koncert. Voltak-e honfitársaink a nézők között?
1: Igen, az történt, hogy mi megkerestük a Liverpooli Magyarok Facebook csoportját, és kiderült, hogy azért itt, ott is sokan jönnek, nem annyian, mint Londonban, de itt is több tízezren élnek Manchesterben és Liverpoolban.
0: Ez gyakorlatilag összeér a két város.
1: Igen, ezt azoknak mondom, akik nem járták meg ott, hogy ez kicsit olyan, tehát hogy mondjam, Székesfehérvárnál közelebb van Liverpoolhoz, ez mondjuk a kápornásnyék távolságra van.
0: Még mint Tatatata bánya.
1: Igen, Tatatata, igen. Tehát, hogy tényleg ezek közel vannak egymáshoz, és sőt, ha jól tudom, hogy a Szoboszlaiék is, ahol ők igazán laknak, az a kettő között van
0: valahol.
1: Sőt,
0: én úgy tudom, hogy a másik a településen, tehát jogi értelemben.
1: Közelebb van Manchesterhez, ahol ők laknak, de hát nem volt a motta, ezt én majd kérdezd meg majd Szoboszlai Dominiktól, hogy pontosan hol lakik, és mi az irányító száma. Szóval az történt, hogy megkerestük a Facebook csoportját ennek a bizonyos Liverpooli magyaroknak, és találtunk egy Tompos Gábor nevű embert, akit nem ismertem, most találkoztam vele először személyesen, kiderült, hogy ő az adminja ennek a csoportnak, és akkor küldtem neki mindenféle dolgot, és ő végtelen jó fej volt, van egy angliai kisokos nevű oldala, és ott elkezdte ezt terjeszteni, és azóta, tehát mióta volt a kapcsolatfelvétel, és a koncert között volt három másik koncertünk, és mindig koncertről küldtünk videókat, meg beöltöztünk, meg integettünk, tehát magyarul valamennyire felépítettük a dolgot, és körülbelül egy olyan 30-40 magyar volt a nézők között. Mi úgy raktam össze a műsort, hogy a műsor közepén egyszer csak azt mondta a mi showmanünk, aki ebben az esetben az egyik énekesünk volt, Lajer Laci, hogy emelje fel a kezdet, aki érte, amit mondok. És az volt a megállapodás, ha vissza sokan felemelik a kezüket, akkor jött a Hungária. És akkor nagy öröm volt, és akkor jött a gyere Juli, és elindult, amik is van egy ilyen Hungária mixünk, és azt játszottuk le először, és te nem hiszed, de magyar zászló előkerült. Olyan boldogok voltak, és tényleg az volt, hogy szerintem azért relatív ritkán szól Liverpoolban, hát a Cavern Clubban még ritkábban magyar zene.
0: Eddig még tudtam, szerintem nem is szóltál.
1: Igen, és azt hiszem, hogy az, hogy mi a magyar zenében egy kicsit ott meg tudtunk mutatni, még akkor is, hogyha biztos nem úgy játszok, ahogy az eredetiek játszák, de azért szórakoztató módon, hogy volt Fenyőnovai sláger, hogy volt, van egy ilyen 90-es évek mixünk, amiben van, jött egy felhő, de van Majka, mindenki táncol, tett fel a kezed, van Álomhajó, tehát tényleg azok a hétvégén, majd felmegyünk a hegyekbe, tehát van egy olyan blokkunk, ami a 90-es évek legsikeresebb magyar dalaiból áll, és az, hogy magyar szerzemények, magyar nyelven elhangzottak ebben a klubban, aminek tényleg a falai, azért ebben a klubban, ebben nem csak a Beatles lépett fel, hanem a Rolling Stones, Rod Stewart, a Status Quo, Stevie Wonder, ez kint van a falon, én is onnan tudom, hogy azért ez egy ilyen, tényleg egy olyan hely, ahol ilyen nagy dolog volt fellépni annak idején, de nekünk most is nagyon nagy dolog volt.
0: Péter, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy olyannyira ütős ez a 90-es évek blokkja, ha mondjuk van 25 dal, ami tényleg ütős, abból 24 szerepelt ezen a listán, legutoljára egymás után léptünk föl, megkaptam a listát, hogy mit szeretne a zenekar eljátszani, hát néztem, hogy lesz ebből buli, de szerencsére nekik is és nekünk is sikerült. Péter, gratulálok, sok sikert kívánok a továbbiakhoz is, érkeztél az angol zene, a világ zenéjének történelmébe. Tényleg nagyon nagy dolog, és én remélem, hogy folytatódik különleges koncert sorozatotok, mert sok fele léptetek föl egyébként ezen kívül is, és remélem, hogy találkozunk hamarosan.
1: Köszönöm a zenekar nevében.

0: Radnai Péter volt a vendégem itt a Retro Rádióban, és ezúton szeretném minden Retro Rádió hallgatónak megköszönni az elmúlt hetek jóságát, nagyon sok felé járhattunk, és tudom, hogy nehéz hetek vannak, és lehet, hogy még lesznek is az ország lelkét tekintve, de egy dologban biztos vagyok, hogy ami fontos, a tisztelet, a szeretet, egymás felé való kéz, nyújtás, ez bizony egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és elengedhetetlen dolog az élet tekintetében. Úgyhogy vigyázzunk, figyeljünk egymásra egy kicsit, és forduljunk a munka felé, forduljunk egymás felé, és akkor messzebb, de higgyék el, sokkal messzebb jutunk.
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80

0: a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Krill házat, a Star Trek űrhajót, vagy a LEGO Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest, vagy bravostore.hu.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cherry paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: A magyar írásbelivel kezdődnek holnap az érettségig. Őrizetbe vettek egy férfit a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Sok napsütés és 25 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap kezdődik az érettségi időszaka. Holnap magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot a tudásukról közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szóbelikkel folytatódik a vizsgai időszak, ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek majd. Újabb országos razziára készülnek a rendőrök. Holnaptól a nehéz teherképkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik majd az utakon a nemzetközi roadpoll akció keretében. A vezetési és pihenőidők, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják majd az egyenruhások. A rendőrök legutóbb 2 héttel ezelőtt a gyorshajtókra vadáztak, akkor több mint 17 ezer sofőrt büntettek meg azért, mert a megengedetnél gyorsabban közlekedtek. Holnap lesz a tűzoltók napja, május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén. Ezt mondta rádiónak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
5: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták és kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
4: Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkánymérgel szennyezett hit bébi ételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébi ételt, azóta pedig Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak, ezért hazánkban is kivonták a termékeket a forgalomból. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Egyelőre nem változik az időjárás, ma is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fokig hűl a levegő. A jövő hét is napos idővel indul, holnap is kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont akkor még nem áztatnak minket. Ráadásul tovább melegszik a levegő, holnap is kedden is 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Kellemes vasárnapot kívánok a Retro Rádió minden hallgatójának. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és érkezik hozzánk hamarosan egy színművész, Jászai Mari díjas előadó, a Nemzeti Színház oszlopos tagja, Berettyán Nándor. Tartsanak velem!

Önökor átvehetőt hallgatják, hamarosan Berettyán Nándi megszólal, de még mielőtt átadjuk neki a szót, illetve megszólítjuk itt a Retrorádió stúdiójában, szeretnék köszönetet mondani, lezajlott végül az a bizonyos Fergetek parti, amire nagyon készültünk, a Forever Young címmel, még valamikor februárban lett volna, de sajnos, sajnálatos módon egy számomra mai napig kibogozhatatlan helyzetből kifolyólag az a szórakozóhely, az óbudai helyszín bezárt. Így 2 hónapot kellett várnunk, hogy lebonyolíthassuk, és meg is történt ez a kivárás, és a buli is remekül sikerült. Akkora teltház volt, hogy nagyon sokáig állni kellett a sorban annak, akik szeretett volna bejönni, és tényleg nagyon jó hangulatban, hosszú-hosszú órákon keresztül gyakorlatilag minden nótát énekelve töltöttük együtt az időt. Én nagyon hiszek ezekben a közösségi élményekben, és nagyon hiszek abban, hogy igenis meg kell fogni egymás vállát, egymás kezét, egymásra kell nézni, csillogó szemmel, szeretettel, és higgyék el, akkor a munka is sokkal könnyebben fog jönni, sőt a munkával járó bevételek, javak is sokkal könnyebben el fognak érni hozzánk. De most már nem húzom tovább az időt, hamarosan Berettyán Nándor jön itt a Retrorádióban.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Jó korát rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágerét. Berettyán Nándor színművész a vendégem, aki a Nemzeti Színház társulatának tagjaként klasszikus és modern szerepekben is bizonyít egyaránt. Beszélhetnénk persze sok mindenről, a teátrumi életről, vagy akár hogyan lehet valakiből jó színész, vagy jó rendező.
1: De ezt mégis... nem tudom.
0: Majd akkor elmondom. Valaki elmondja, valaki elmondom elmondja neked. De ami most a téma, az apropó, az a futball.
1: Igen.
0: Milyen a te viszonyod a futballal?
1: Hát én nagyon sokáig fociztam, én 4,5 évesen elkezdtem. Bátyám akkor kezdett el, és akkor hát én is csatlakoztam. Balmazújvárosban, mi ott laktunk. És hát én fociztam, tulajdonképpen életre halálra fociztam egészen addig, amíg a színházban el nem kezdtem megismerkedni, és akkor az kiszorította az életemet, de hát ez egy 14-15-16 év, nem is tudom. Hát igen, 15 év. Először Újvároson, aztán Debrecenbe is, meg én egy jelentkeztem akadémiákra, és akkor a Honvédhoz is felvettek, meg a Puskáshoz is felvettek, de nem mentem el, nem mertem elmenni, és nagyon jól is tettem egyébként. Szóval nagyon sokat, nagyon sok időmet, meg nagyon sok gondolatomat elvitt a foci. Aztán ez nagyon megcsappant, szóval itt ilyen, hát volt, hogy évekig nem fociztam utána, tehát nagyon hiányzott, de egyszer nem volt idő, gyerekek, de hát nagyon szeretem.
0: Innen folytatjuk ezt a beszélgetést, mert a debreceni állomáson egy picit meg is állunk, mert nagyon sok jeles színművész és nagyon sok jeles futballista is jött Debrecenből, úgyhogy itt akár a két dolog párhuzamba is állhat, vagy állhatott volna, hogy így volt-e, mindjárt kiderült, tartsanak velem.

0: Hiszen akkor Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Berettyán Nándor a vendégem itt a Retrorádióban, és ugye említetted itt egy félmondattal, hogy otthoni léted után a Debrecen volt a következő állomás. Érdekes módon a Tágba találtad magad először.
1: Igen.
0: És nem a szakgimnáziumban. Tudom, hogy utána átmentél oda, de miért? Miért nem ott kezdted?
1: Hát én általános iskolában, matematika szakos általános iskolában jártam. És a foci mellett én matematika versenyekre jártam minden második hétvégén. Egyébként szerettem, szóval nem volt ebben semmi nehézség. De a történelem is nagyon érdekelt, és akkor ez a Tágban, ez egy matek történelem szakos gimnázium volt.
0: Egy ritka párosítás egyébként, azt mondjuk el.
1: Igen, tehát... igen, igen, és ráadásul édesapám is ilyen pénzügy, közgazdaság területén dolgozott, és hát úgy nekem is úgy adódott, hogy hát akkor közgazdász leszek. Tehát amikor aztán átmentem a drámaszakra, onnan
0: az
1: is
0: Adi-Endre
1: gimnáziumba. Igen.
0: Bocsánat.
1: Igen, igen, igen, pontosítsuk, hogy én nekem ugye egyértelmű, de hát nyilván az emberek ezt onnan tudnak. Szóval én ott is, amikor befejeztem, én jelentkeztem 4 közgazdasági egyetemre és 1 magyar szakra, és hát a magyar szakot választottam. Hál' Istennek mindenhova fölvettek, de aztán magyar szakot választottam.
0: Mert ez akkor még Kossuth Egyetem volt, vagy már Debrecen Egyetem?
1: Nem, ez már Debrecen Egyetem volt, igen. És ott egy évig jártam Kaposvár Egyetem előtt, egy évig Debrecenbe, ahogy a nagy, a klasszikus épületbe, hát fantasztikus volt, nagyon-nagyon szerettem egyébként a nagy könyvtárral, mindennel, nagyon jó volt.
0: És aztán Kaposvár.
1: És aztán Kaposvár, igen.
0: Egy másik fellegvár a Magyar Színháznak hát egyébként.
1: Abszolút, igen, igen. Hát igen, vannak ugye, vannak ilyen nagy vidéki műhelyek, amik valahogy egy olyan tradíciót alakítottak ki az adott városban, ami még évtizedekkel később is akár úgy, akár tartotta azt a szellemiséget. A Debrecen is ilyen, Debrecennek is több nagy korszaka volt, és hát a Kaposvár.

0: Fár, az meg ugye ez egy forradalmian változtatta meg a színházi világot. Úgyhogy igen, hát ez nyilván az se véletlen. Ha nem debreceni lettem volna, hanem nyíregyházi, akkor lehet, vagy nem tudom, zalaegerszegi, akkor lehet, hogy nem kap úgy el a színház. Nem, mintha ott nem lennének jó színházak, csak azt mondom, hogy Debrecenben van egy ilyen tradíciója a műhelynek. Mert engem is a műhely érdekelt, ezt akarom mondani az egészen, hogy engem is a műhely érdekelt, tehát az, hogy bekerülsz egy olyan légkörbe, egy ilyen bensőséges, műhelyszerű működésbe, az, ami a legérdekesebb a színházban.
1: Hát sok minden kiderült veled kapcsolatban, hogy csak néhány dolgot idézzek ebből az elmúlt 20 percből, amit meséltél nekünk. Ugye volt a matematika szeretete, az irodalom szeretete, a történelem szeretete, a labdarúgás szeretete, a színház szeretete, és természetesen az a bizonyos lét, amit hát akár a születésedtől hoztál Debrecen és Kaposvár, és mondhatnám, hogy egyenes út vezet a Nemzeti Színházhoz innen, de azért ez nem igaz. Tartsanak velünk, innen folytatjuk.

0: Amikor Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Indítottunk futballal és sporttal, és eljutottunk a Nemzeti Színházig. Nagyon kevés művésznek adatik meg, hogy végzés után a Nemzeti Színházban találja magát. Berettyán Nándornak ez megadatott. Mi vonzott téged a Nemzeti Színházban, és mi vonzott a Vidnyánszky Attilát, vagy a színház hozzáértőit, hogy téged válasszanak?
1: Hát az vajon, de, ez vajon. Egy nagyon jó kérdés.
0: Hát de ezt, nyilván valami.
1: Hát ugye én Vigyánszky Attila osztályba jártam, hiszen amikor én ott Debrecenben voltam, akkor ő volt az igazgató Debrecenben, és az a debreceni színház ugye az nagyon híres is volt, nemzetközileg is nagyon jó pozícióban volt, nagyon figyeltek rá az országban is, és egy nagyon-nagyon jó színház volt. És az az ízlés, ami ott volt, tehát ez a picit ilyen metafizikára hajló, misztikára hajló művészet szemlélet, az nekem nagyon tetszett, és nekem engem ez érdekel a legjobban. Tehát van nagyon sok nagyon jó színház, akit én szakmailag abszolút elismerek, de az, és jó előadásokat csinálok, és minden, de az én érdeklődésem az nem feltétlenül, mondjuk én nem vagyok egy közéleti érdeklődésű alkotó, és engem az nem azt mondom, hogy nem jó, hanem azt mondom, hogy engem személyesen nem érdekel, nem hoz az lázba, hanem egy kicsit ezek a metafizikai témák hoznak, valahogy ilyen vagyok, és ez a Debrecenben ez volt, és ezért jelentkeztem én Kaposvárra is, mert Vidnyánszky Attila indított osztályt, és akkor közben ugye átvette a Nemzetit, és akkor hát nem csak engem, hanem többünket, ott akkor sok fiatalra volt szükség, pont úgy volt egy ilyen generációváltás a színházban, sok fiatalra volt szükség, és akkor például a bátyámat is, vagy például a későbbi feleségemet is fölvette, és aztán utánunk lévő osztályból is többeket fölvett, úgyhogy ott kellett sok fiatal, tehát lehet, hogy csak egy mennyiségi elv szerint kerültem a Nemzeti Színházba, de remélem, talán nem csak.
0: Na és akkor térjük vissza a sporthoz, igen, mert hogy ugye egy futballtorna kapcsán, igen, vagyunk itt, erről mesélnek.
1: Hát ugye régen ezek legendás meccsek voltak, a színész válogatott és újságíró válogatott, és ez nagyon nagy közérdeklődésre tartott számot, és a színházak egymás között is nagyon sokat játszottak, összejártak, és akkor ez valahogy megszűnt. És egyszerűen jött egy gondolat a Nemzeti Színházban, hogy mi szervezünk magunknak csapatot, elmentünk kétszer egymással focizni, tök jó volt. De fölmerült, hogy hát miért ne lehetne ezt valahogy újraindítani? Hogy olyan jó lenne, hogy itt egymás között is jó, de milyen jó lenne a más színház csapataival is játszani. És akkor ezt elkezdték szervezni, de a Nemzetinek a marketing csapata, kommunikációs csapata, megkerestek színházakat, és akkor most összejött, nemrégen pár hete jött össze, hogy a Thália Színház, a Színész Válogatott, az Operett Színház és a Kecskeméti Színház, és a Nemzeti, így öten összejöttünk egy délelőtt, és fociztunk, és egy nagyon jó hangulatú, nagyon egy barátságos foci torna volt, egy nagyon jó hangulatban, jó meccsekkel, kevés sérüléssel, és sok másnapos fájdalommal, tehát azért sok meccset kellett játszani, és már nem vagyok hozzászokva. De szerintem a többiek sem. És nagyon jó volt, és ezt szeretnénk folytatni. A színházi találkozón lesz, az országos színházi találkozón Debrecenben lesz most éppen, ott is próbálnak szervezni, és egész jól áll, hogy ezt még úgy kiterjesszük, még több színházzal, még jobb szervezéssel, vagy kicsi médiát is adni neki. A Loki, a Debreceni foci csapat is beszállna egy picit. Ezek nagyon jók, mert én minden olyat, ami egy picit közelebb hoz egymáshoz színházakat, nagyon kevéssé ismerjük egymást, nagyon elszakadtunk sok szempontból, és ami egy kicsit közelebb hoz egymással, azt én mindent támogatok, hát ráadásul focizni meg nagyon szeretek, tehát ez a kellemes, a hasznossal.
0: Most már tudjuk, hogy szeretsz focizni. Hogy áll a színházi pálya?
1: Hál' Istennek megy, sok munkám van, és ennek örülök. Színészként volt egy bemutatóm a Mi kis városunk a Nemzetiben, nagyon jól sikerült, nagyon kedves, bájos, megható előadás, úgyhogy mindenkinek ajánlom. De volt egy rendezésem is, Móricz Zsigmond Barbárok című előadása, és hát csináltam Fonóban, ez egy független produkció volt, néptánccal, bábbal, zenével, prózai színházzal, nagyon egy ilyen igazi összművészeti előadás, és ezt szerencsére meghívták a színházi találkozót Debrecenbe, úgyhogy ennek nagyon örültem, meg az egész csapat nagyon örült, hogy ez összejött, és hát várjuk ezt a megmutatkozást.
0: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, sok sikert kívánok, kevés sérülést, sok gólt, és remek színházi szerepeket, mert végül is ez a hivatásod a színház, akár rendezés, akár mint színész, és hát kívánom, hogy még nagyon sokat halljunk felőled. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

Peretyán Andorral beszélgettünk itt a Retorádióban, és közben sorban születésnaposok is érkeznek ide a Retorádióba, ha nem is személyesen, de telefonon. August Barrio, az AD Studio énekese, frontembere, alapítója is születésnapját ünnepelte a héten szerdán. Tartsanak velünk, vele fogunk beszélgetni egy rövidet.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. A héten ünnepelt a legendás zenész, énekes, az AD Stúdió alapítója, August Bárió, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök, és boldogan hívtunk föl telefonon. Szia Bárió!
1: Szia Attila, sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyosak vagytok, boldog szülinapot nekem!
0: Van-e neked valami rituáléd, ami a szülinaphoz köthető? Állandó helyszín, nagy tortázás, bármi?
1: Egyetlen egy dolog van, az epertorta, amihez ragaszkodom, mert azt annyira szeretem, és idén pedig különösen lelkesen fogok ünnepelni, ezt találtam ki, mert általában, illetve hát régen soha nem ünnepeltem, úgy kicsit úgy rálegyintettem, de most azt gondoltam, most már az évszámok, 6-7, ünnepelj lelkesen, ezt a kis két sorost írtam erre az alkalomra, szóval, hogy megindokolják, hogy most már odafigyeljek ezekre az ünnepekre, úgyhogy epertorta, dalszerzés és napsütés.
0: 6-7, teljesen ünnepélyesen. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt. Kívánok kellemes napot neked, gyönyörű vasárnapot és boldog szülinapot egy picit visszamenőleg pár nappal ezelőttre.
1: Köszönöm szépen, és ölelek benneteket. Puszi mindenkinek.
0: Szia, puszi.

August Bárjóval beszélgettünk itt a Retro Rádióban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hát izgalmasan alakul egyébként a Bajnokok Ligája elődöntőinek sora, sorsa is. Aki látta, soha nem fogja elfelejteni a Paris Saint-Germain és a Bayern München összecsapását. Egy nagyon gólgazdag találkozón tényleg mindent láttunk, ami a futballból szép, és a másik ágon is megtörtént az elődöntő, és hát a visszavágókon fog majd múlni, hogy mely csapatok fognak játszani a döntőben. Én azt gondolom, hogy semmit és senkit nem lehet leírni ebben a szakaszában már a Bajnokok Ligájának, és közben a magyar bajnokság is már a vége felé közeledik. Ott is még azért vannak nyitott kérdések, mind az NB1-ben, mind az NB2-ben, és ami még ennél talán sokkal fontosabb, hogy egyre többet látjuk sütni a napot, egyre többet látom mosolyogni a környezetemet, és ez nagyon-nagyon jó hír. Itt a Retro Rádióban folytatódik hamarosan a Starshop, tartsanak velünk, és hamarosan szótejtek drága jó főzőtársaimról is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Krill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachut óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Letarolta a májusi fagy a gyümölcsösöket, az édesanyákat ünnepeljük ma. Nem változik az időjárás, a száraz napos időben 25 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május elsejei fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel és füstöléssel, a termés 100%-át elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, medgyet, körtét, almát és barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Az előzetes becslések szerint több ezer hektáron keletkezett kár. Az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be a fagykárokat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Ma van anyák napja, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel az édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya még az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. A segítségünket kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A fészkelő erdei fülesbagoly állományát szeretnék felmérni, ezért azt kérik, hogy ezentúl mi is figyeljünk az éjszakai hangokra. A beérkező információk alapján ugyanis pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
5: Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húgó hangja, egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereség kérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni.
4: Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brenner hágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt majd Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-re készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Kellemes vasárnapot kívánok minden drága hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a mai vasárnapi sztársáv. Ez a műsorhoz is, és teljes műsor folyamunkhoz kívánok kellemes rádióhallgatást, kellemes időtöltést. Tartsanak!

Amikor átvágyút hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és elképesztő sok felé jártunk az elmúlt időszakban, ugye említettem már azt a bizonyos óbudai szórakozó helyen lebonyolított közel 1000 fővel menő bulinkat, de jártunk Kistarcsán a Linet Alapítvány megsegítésére, jártunk a Wonder Islanden, az egy Margit szigeti hely, ami egyébként nagyon-nagyon jó sikerült, és nagyon sokan voltak. Voltunk egy fantasztikus magánszüli napon, ahol egy csodálatos családdal ismerkedhettem meg. Aztán jártunk Esztergomban, ahol a rögbi pályán volt egy remek buli, majd Tatán az emlékek éjszakájával a sportcsarnokban zártuk a hetet, és egyébként tegnap előtt jártunk Zalaegerszegen és Nagykanizsán, tegnap Fóton, és készülünk nagyon arra bizonyos futós bulira, amiről már talán korábban szóltunk néhány szót, és a Hungexporról nem szeretnék semmiképpen elfeledkezni, az május 8-a, majd ugyanez a napon még Békés Csabára is elvisz a jó sorsom, bárhol végtelen szeretettel látom, ha hallgatóinkkal találkozhatok, mert nekem ez a fontos, és ezért választottam ezt a szakmát, de lassan a műsor is a végéhez ér, de most még megyünk tovább, mert Spilák Klára következik itt a Retrorádióban egy jótékonysági esemény és egy jótékonysági megmozdulás kapcsán.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Amikor Etőágyot hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány, talán már hallottak róla. Red Noses Clown Doctors International, ez egy hálózat, ennen hálózat magyar tagja ez a magyar kezdeményezés, és egy nagyon kedves művésznő, aki volt nem oly régen itt a Retro Rádióban, megszólalhatnak a Sarah Jessica Parker hangján is, de a sajátjáin fog, hiszen egy művész, Spilák Klára a vendég. Szervusz, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Szervusz, én köszönöm a meghívást.
0: Drága Klára, kezdjük azzal, hogy hogyan keveredtél bele a Piros Orr Doktorok, Bohóc Doktorok alapítványába.
1: Hú, hát én a két laki életet élek, az egyik létezésem az a művészet felé irányul.
0: Színésznő, magyarul?
1: Színésznő vagyok, igen, színházban és filmeken is dolgozom, és ott nagyon sokat szinkronizálok. A másik pedig az a bázis, amiből élek, mert ez tulajdonképpen a szerelem, az pedig sajtó-PR kommunikációs feladatok, amiket nagyon sok éven keresztül csináltam különböző rendezvényeknél, meg fesztiváloknál, például a Pécsi Országos Színházi Találkozónak voltam 15 évig sajtófőnöke, 5 évig voltam a Színház és Filmvészeti Egyetemnek a kommunikációs vezetője, és jelenleg a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítványnak viszem a kommunikációját.
0: Mit csinálnak ők?
1: A Piros Orr Bohóc Doktorok, képzeljék el a hallgatók, hogy idén december 6-án 30 éves lesz ez az alapítvány, hogy itt Magyarországon működik, ezt az évfordulót majd jövőre nagyon szépen meg fogjuk ünnepelni, és az alap funkciója az, hogy kórházban lévő gyerekeknek visz segítséget, támogatást, egy pici színt és fényt a nehéz napokban, de ugye 96 végén kezdődött ez a tevékenység, de 2006-tól, tehát 10 évvel később már elindultak a programok az idős otthonokban is, úgyhogy azokra is nagyon nagy hangsúlyt helyeznek a Bohóc Doktorok. Nagyon hasonló egyébként a gyerekek és az időseknek a reakciója a Bohóc Doktorok jelenlétére.
0: Ugyanott vagyunk.
1: Igen, szóval hogy ugyanúgy örülnek egy dallamnak, egy közös játéknak, és persze vannak speciális programok is, amik a demenciáknak, szívával élők számára, vagy az autizmus spektrum zavarral élő gyerekek számára készültek.
0: Drága Klára, ők orvosok egyébként, doktorok mind, vagy csak ez a nevük?
1: Ez a nevük, és ezen már nagyon sokat gondolkodtunk, hogy lehet, hogy ezen szép lassan finomítani, vagy változtatni kellene, mert ők művészi alapképzettséggel rendelkező emberek, akik színészek, táncosok, zenészek, bábszínészek, és aztán kitanulják ezt a bohóc mesterséget is. Most nagyon sok szó esik arról, hogy bohóc, a politikába is ezzel
0: pont
1: a...
0: ez jutott eszembe, hogy annyiszor hallottam ezt a szót.
1: Ezt a pejoratív szót használják bizonyos jelenségekre, vagy bizonyos emberekre, pedig a bohóc ez egy csodálatos dolog, hogyha a szintiszta bohócságot nézzük, az egy olyan valaki, aki nem ismer semmiféle korlátot, aki elfogadó, aki megértő, aki viccet csinál a szerencsétlen vagy az ügyetlen helyzetekből is, szóval, hogy ő egy nagyon befogadó és elfogadó lény, és a Bohóc Doktorok is így működnek.
0: Tessék felmenteni, megmenteni, szeretni a bohócokat. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

Önök a Retroágyat hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel és a legjobb retro nótákkal. Köszöntjük Önöket! Itt most Spilák Klárával beszélgettünk az imént a bohócok világáról és arról a jótékonysági akcióról vagy csoportról, akik a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány, csak azért puskázok innen a papíromra, hogy ne rosszul mondjam, mert ugye bohóc doktoroknak hívják ugye a hétköznapi életben őket, de ez a hivatalos elnevezés, 16 kórház gyermekosztályán heti rendszerességgel ott vannak, idős otthonok, halmozottan sérült gyermekek, demenciában szenvedő felnőttek, idősebb, szépkorú honfitársaink életét

0: hogy minél többen tudjanak arról, hogy milyen missziót visznek ők, mi a küldetésük és hogyan dolgoznak, ezért arra fókuszáltam, hogy nyissunk tereket arra, hogy megismerhessék őket, és így elkezdtünk fesztiválokra is járni, illetve megcsináltuk a saját rendezvényünket a Velencei Tónál. Mondom, ez most a negyedik alkalom lesz, amit május 9-én szervezünk. Ez egy olyan esemény, ahova családostul is lehet jönni, nagyon sok cég nevez be csapatostul, meg baráti társaságok, tehát hogy az előző években az ország másik részéből is érkeztek. Itt a nevezési díj az egy adomány, amivel a munkánkat támogatják.
1: És itt gondolkodtam közben a bohócon, meg a bohócnak a pozícióján a politikai kommunikációban. Ha belegondolok egy picit jobban, akkor ez a bohócság, vagy ez a bohóc emoji talán egyik legtöbbet használt emoji volt itt a különböző üzengetéseknél, amikor egymásnak üzengettek, vagy valakire írtak valamit, és akkor ő úgy írták le az illetőt, vagy úgy próbálták megsérteni, hogy bohóc. Ezek szerint, Klára, ha jól értem, akkor ez nem sértés, nem dicséret.
0: Hát mi ezt az emojit egyébként nem használjuk, pont azért, mert eléggé pejoráló a jelentése. A bohóc az egy pozitív lény, tehát igen. Hogy nem, én nem gondolnám azt, hogy össze kéne hasonlítani, vagy, tehát vannak erre szavak, tehát ezt lehet mondani, hogy pojáca, hogy bolond, tehát egy csomó szót lehet használni, speciál pont a bohóc. Az jó lenne, hogyha szép lassan a társadalom elkezdeni ízlelgetni, hogy visszakerüljön arra, amit valójában jelent.
1: Meg egyébként egy jó fejbohót nagyon sokat hozzátesz egy előadáshoz is. Én nem jártam cirkuszban nagyon sokáig, egy darab nem tetszett, hogy az állatokat ugráltatják. Aztán már a modern cirkuszban nincsenek vadállatok, csak olyan itthon is elfogadott állatok, és őket nem ütik, nem vágják, nem forró vason szaladtatják. Szóval most már azért egész más a cirkusz, és a kislányunkkal azért eljutottam egy pár szó cirkuszba az elmúlt időszakban, és pont mindig azon gondolkodtam, hogy milyen jó pozíció ez a bohócé, mert ugye egy állat mögött van, és tulajdonképpen bármit gondol. Gondolhat a világról, bármit gondolhat a művészekről, a közönségről, van neki egy állat, és amögül kommunikál, és amögül szerez örömet, és a rengeteg gyerek arcot, ha nézzük, amikor egy ilyen bohóc elkezd bohóckodni, hát bizony jó érzéssel töltött el, például tényleg én azt hittem, hogy cirkuszban én biztos nem megyek soha.
0: Egyébként sokan vannak, akiknek van bohóc fóbiájuk.
1: Igen, félnek néhány gyerek.
0: Sokan félnek, felnőttek is félnek, tehát én magam is ismerek olyan kollégát, aki fél, és aztán amikor a bohóc doktorokkal találkozott, akkor ugye ezt nyilván újraírja. A bohóc doktorok szépen a megjelenésük is teljesen letisztult mára, tehát semmi olyan nincsen a megjelenésükben, ami mondjuk egy ilyen, akár egy cirkuszi bohócot is idéz. Tulajdonképpen a piros orr az, ami fémjelzi az ő lényüket, és egyébként tök érdekes, hogy ők nem is szólalhatnak meg, vagy nem nyilatkozhatnak meg bohócként, mert hiszen egy bohóc nem tudsz olyan kérdést, vagy tehát egy olyan, nem olyan választad, mint hogyha mi most beszélgetünk egymással, akkor ő bohóc választad, tehát ők akkor szerepben vannak, tehát amikor ők felveszik ezt a piros órot, akkor ők átváltoznak, mondjuk, mint egy színész a színpadon, és akkor ők arra fókuszálnak, hogy annak a gyermeknek, vagy annak az idős embernek segítsenek jól éreznie magát.
1: Köszönjük szépen, Spilák Klára volt a vendégem, és egy alapítványról beszélgettünk, 1996 óta segítenek az embereknek, sok minden szóba került itt ebben a két megszólásban, a bohóc fóbiától elkezdve jótékonysági eseményig. Ez utóbbihoz kívánok nagyon sok sikert, sok erőt nektek, és az utolsó szó jogán mit mondaná nekünk?
0: Igen, még azt mondanám, hogy május 9-én lesz ez az esemény, és a jelentkezőket a Velencei Korzón várjuk szeretettel.
1: Hány órakor?
0: 10 és 12 között van az indulás, félórás indulások vannak, és úgy tervezzük, hogy 3 órára az utolsók is beérkeznek. Ez körülbelül egyébként egy 30 kilométeres bicikliút, amit meg kell tenni.
1: Nagyon szépen köszönöm, nekem gonosz ember fóbiám van, de dolgozom rajta. Köszönöm, hogy eljöttél, sok sikert kívánok, sok mosolyt, olyan őszintén nevetsz most, ez maradjon meg örökre. Köszönöm.

Az imént Spilák Klárával beszélgettünk a Retro Rádióban, fantasztikus színésznő és nagyon jó a lelke, és ezt a kommunikációt is nagyon-nagyon jól csinálja. Folytatjuk tovább a műsort, hamarosan érkezik Újvári Béla, igaz telefonon, ők is segítenének valakinek, valakiknek, hogy hogyan és miképpen, erről is mindjárt beszélni fog nekünk.

Itt a Retrorádióban folytatódik tovább a műsor. Köszönjük, hogy velünk tartanak, és remélem a zenék szebbé, boldogabbá teszik mindenkinek a napját, és szeretném drága főzőtársaimat így virtuálisan megölelni, hiszen nagyon sokan vannak ilyenkor, akik készítik a vasárnapi ebédet, és képzeljék el, egyre több férfi ember szólít meg, hogy ő bizony felhangosított rádió mellett készíti a vasárnapi ebédet, és hallgatja a sztárokat, akiket meghívhatunk ide a rádióban, és akik megtisztelnek minket azzal, hogy elfogadják a meghívást. Szóval főzőtársaknak ölelés innen a stúdióból. És talán még egy dolog, ami egy egész családot összehozhat, ez a ballagás, amely korszak vége és egy új kezdete. Nekem életem talán legboldogabb pillanatai voltak. Azok nagyon jól álltak akkor a csillagok, felvételt nyertem az egyetemre, megkaptam a behívómat a katonasághoz, akkor én nem sejtettem persze, hogy ez mivel jár. Gondoltam, hogy ez valami menő dolog lesz, aztán persze sok minden másképp alakult ott, de a többi a stimmelt, megnyertük az országos bajnokságot, megnyertük a városit, megvettük a JATE egyetemi csapatát, tehát ott 4-5 éve fiatal emberek ellen játszottunk, és ez is egy nagy büszkeség volt. Szóval nagyon szerettem az osztálytársaimat is, a tanáraimat is, nagyon hálás vagyok. Szóval nekem ez a ballagás egy csoda. Én azt gondolom, és azt remélem, hogy nagyon sok fiatal diáknak most a ballagás is hasonlóképpen egy csoda. Azt nem állítom, hogy minden tiszteletemet és minden alázatomat, amit később magamra szedtem, akkor 18 évesen még tudtam volna hozni és produkálni és átérezni, de az ember, ahogy idősebb lesz, megérti, hogy mi mindent köszönhet a tanárainak, nevelőinek, szüleinek, édesanyjának, ugye anyák napjára való tekintettel mindenképpen erről is kell egy mondatot váltani, nagyszüleinek, a barátainak, de aztán szerintem, hogy az élete második felében az emberek többsége ezeket átgondolja, átérzi, átéli, és talán újra is gondolja. De mi megyünk tovább, bár nem sok van már hátra a műsorból, tartsanak vele!

0: Önök a Retrohetőt hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Szegedi helyszínnel egy újabb lehetőség május 9-én, aki szeretne segíteni, de hogy kinek pontosan és hogyan, erről kérdezem Újvári Bélát. Szervusz Bélám, miben és hogyan tudnak segíteni hallgatóink?
1: Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is, nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Úgy tudnak-e ebbe a dologba mellénk állni, hogy eljönnek május 9-én Szegedre, a Huszár Mátyás rakpartra, ahol ugyanis a Reménysugár Alapítvány megsegítésére, illetve támogatására szervezünk jótékonysági motoros fölvonulást a Délaföldi Motoros Egyesület és a Ghost MC Hungary nevében, immárom ugye 8. alkalommal.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, és hadd segítsek még annyit a hallgatóinknak, hogy 13 órától gyülekezés, meg lehet nézni a járműveket is természetesen, indulás 15 órakor, és a délalföldi hematológiai és onkológiai gyermekbetegekért megy az adakozás, tehát aki szeretne segíteni, május 9-én megteheti. Újvári Bélának nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre állt, sok sikert, és még sok ilyen eseményt kívánok, szia!
1: Nagyon szépen köszönjük!

Műsorunk lassan tényleg elér a végéhez, még egy ember van, akire szeretnék egy szót szólni, akivel nekem személyesen is nagyon jó volt a kapcsolatom, és azóta a családdal szintén nagyon jó. Bódi László cipőről van szó, akinek a tiszteletére, emlékére egy alapítványt is létrehoztunk, amelynek kuratórium tagja is vagyok, és alapítója is. Több eseménynek szervezője, ahol cipőre emlékezhettünk. Hát ő pontosan ma, május 3-án ünnepelni a születésnapját. Drága cipő, nagyon hiányzol, de a dalok itt maradtak, és játsszuk is őket itt a rádióban is, és a bulikon is egyaránt. De most már tényleg megyek, drága jó hallgatók, köszönöm, hogy velem töltötték az időt. Hamarosan jön az elköszönés.

0: Ez volt a Retro Rádió Starsáv című műsorának mai vasárnapi kiadása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, hogy együtt töltöttünk megint 4 órát. Az édesanyákat nem győzöm elégszer hangsúlyozni, tisztelettel, szeretettel övezve köszöntsük a mai napon. Drága Cipőnek boldog születésnapot, és a műsor vendégeinek pedig köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, Rojnak és Attilának, hogy részt vettek a műsor kialakításában, összerendezgetésében, természetesen a lebonyolításban is. Nagyon szépen köszönöm mindent, búcsúzik a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik, és ahogy a nagymamám, a szegedi mama mondta, minden jóra fordul, csak egészség legyen.
1: Mit is mondtam?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Aszályhelyzetre készülnek a gazdák. Előbb kezdődik a dinnye szezon. A Bódva völgyében megrendezik a 19. vitézlét. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az ínségszikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. A száraz időjárás nem csak a földeken, hanem a tavaknál és a folyóknál is egyre látványosabb nyomot hagy. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át, az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése előtt bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A rendőrség szerint az összehangolt fellépés célja, hogy minél több körözött személy mielőbb kézre kerítsenek. Háromnapos sport és kalandfesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget. Száraz idő lesz a folytatásban, csapadékra nem kell készülni, a részleteket azonnal mondom. Derült száraz időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap nagyrészt derült napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem lesz. Délutánra 23-28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes vasárnapot kívánok, ez a délután még a miénk, meg az anyukáké, még maradt a hosszú hétvégéből, induljunk is vakációzni a Dollirollal, itt lesz Shakira és egy igazi rádiós sláger, Radio Gaga, a Queen-től.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es években.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, egy kis nyugi, a jazz megasztol, csepp a tengerben. Szerintem ránk is fér, mert egy hosszú hétvége is ki tudja venni az emberből az energiát, főleg ha tele van programmal, majálisozással, kirándulással. És ami ma a legfontosabb, hogy anyák napja van, minden kedves édesanyának sok boldogságot, egészséget kívánok innen is. Természetesen a saját anyukámnak is nagy-nagy szeretettel és óriási hálával mindenért. Becsüljük meg őket, minden napot, percet, amit együtt tölthetünk, azt a rengeteg törődést, amit kapunk, és nem mellesleg a munkát, amit beletesznek, mert azért a gyereknevelés, a mindennapi feladatok bizony nem kevés idő és erő ráfordítást igényelnek, még akkor is, amikor a gyerekek már nem is annyira kicsik. Erről se feledkezzünk meg. Mindenkinek virágot nem tudok küldeni, önök viszont írhattak egy-egy kedves üzenetet a 0620 22 22 122-esre. Szeretettel várom. Aztán egy szép kis sláger csokrot azért csak átnyújtok, jó magam is. Itt lesz a Kiss és az I Was Made for Loving You, az Unisex-től a Szebb holnap, és már itt is van Segi a Boom.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jesse J beárazta, ez volt a Price Tag, az árcédula. Mindent szerencsére azért nem lehet. Remélem jól teltek az elmúlt napok, tartalmasan, aktív, vagy éppen némileg passzívabb pihenéssel, kinek-kinek igénye és fáradtsági szintje szerint, mert van az úgy, hogy az ember nem vágyik másra, mint hogy tényleg kicsit kifújja magát. Én magamról tudom, hogy nagyon nehezemre esik a teljes semmittevés, szinte lelkiismeret furdalásom van, ha abszolút elengedem magam, aztán pár óráig legalább semmit nem csinálok, de tényleg semmit, pedig tudom, hogy nincs ez így jól, valahogy át kell állítani az agyunkat, hogy igenis, ez is bele kell, hogy férjen, és nem csak akkor, amikor mondjuk elmegyünk nyaralni, bár ott sem feltétlenül jön össze, hiszen ott is mindig van valami, strand, városnézés, bármi, szóval nem egyszerű ezt összehozni. Azért dolgozhatunk rajta, hogy a teljes lelazulásban is profik legyünk. Mindebben segítenek az olyan slágerek, mint By Alex-től a Kedvesem, vagy egy jóféle italodiszkó, Vulevudan Say, a Ricky a Poverita.

0: ez a dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. By Alex és a kedvesem. Hát a hajnali fagyokat lestük most itt napokon keresztül. Ez a folytatásban már szerencsére nem valószínű, aztán délutánra meg hirtelen nyáriasra váltott az időjárás. Mit mondjak, van ereje a napnak rendesen. Nézzük az utakat is. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében korábban két autó ütközött össze. Az 55-ös kilométernél mindkét sávon halad már a forgalom, viszont a torlódás több kilométeres. A 32-es főúton Pusztamonostor határában három autó karambolozott, a 17-es kilométernél a mentés idejére teljes útzárat vezettek be, kerülni most Jászárok szállás felé lehet. Nagyon figyelmesen vezessenek, 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és a kinti körülményekre való tekintettel mi más is jöhetne, mint egy igazi napfényes, napsütéses sláger. Sunny, a Bonnie and Clyde.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, egy extra nagyívű ballada, Power of Love, Jennifer Rush-tól. Nem csoda, hogy megtetszett Celine Dionnak, meg Laura Branigannek is, ők is elénekelték, aztán később szép feladat minden énekesnőnek, már aki bemeri vállalni. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán mozizunk Katona Klárival. Itt lesz a Korona és a Baby Baby, és jönnek a rockstárok. A Nickelback és a Rockstar itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Az édesanyákat ünnepeljük ma. Nő a vámháborús feszültség. Orvosok a fronton, kórházak kerültek célkeresztbe. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Anyák napja van ma, országszerte virágokkal, ajándékokkal és közös pillanatokkal köszöntik fel a családok, az anyukákat és a nagymamákat. Az anyák napja gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza, a mai formáját azonban modern amerikai és európai kezdeményezések alakították ki. Magyarországon először 1925-ben rendezett anyák napi ünnepséget, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt néhány évvel később pedig hivatalos iskolai eseményé vált. Ez a nap ma is a szeretet, a tisztelet és a köszönet egyik legszebb ünnepe. Veszélyben a gyógyítók a frontvonalban, az orvosok határok nélkül szerint továbbra is rendszeres célpontjai a háborúknak a kórházak, mentők és egészségügyi dolgozók, hiába született erről 10 éve ENSZ határozat. A segélyszervezet szerint mára szinte mindennapossá váltak az ilyen támadások, az elmúlt 10 évben saját 21 munkatársukat is elveszítették. A WHO adatai alapján csak tavaly több mint 1300 egészségügyi létesítményt ért támadás világszerte, közel 2000 halálos áldozattal. Fokozódhat a feszültség Washington és Brüsszel között. Donald Trump bejelentése szerint az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-os extra vámot vet neki az Európából importált személyautókra és teherjárművekre. Az amerikai elnök azzal indokolta a lépést, hogy szerinte az Európai Unió nem teljesítette a korábbi kereskedelmi vállalásait. Trump szerint az európai gyártók úgy kerülhetik el a súlyos pluszterheket, ha termelésük egy részét Amerikába viszik és ott hoznak létre új üzemeket. A döntés újabb komoly kereskedelmi konfliktust eredményezhet. Véget ért a bakui Európa Kupa Pignicki Fanni számára. A magyar klasszis a Cross Battle első körében búcsúzott, miután labdával egy rontás miatt pótszerhez kellett nyúlnia, így nem jutott tovább orosz ellenfelével szemben. Az MTK Budapest ritmikus gimnasztikázója ugyanakkor az összetett 11. helyén zárt, mind a 4-szerrel 26 pont feletti teljesítményt nyújtva. Gelle Noémi edző szerint a magyarokban ennél több volt, több hiba is visszavetette őket, ezért a következő hetekben a stabilitás javítása kerül fókuszba. Csapadékmentes időjárás várható a következő napokban, igazi koranyárias fordulattal. Ma országszerte gomoly felhőképződésre készülhetünk. Hétfőn tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült száraz napos időig érkezik. Legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek meg vékony fátyolfelhők, délutánra pedig akár 28 fokot is mérhetünk. Kedden lesz némi változás, nyugat felül megnövekszik a felhőzet, miközben keleten még kitart a naposabb, kellemesebb idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, csak változatosan, ahogy kell, ebben az órában is széles palettáról válogatok. Jön Katona Klári és a Mint a filmeken, a napsütéshez a Korona és a Baby Baby, és kezdésnek a Bon Jovi a 80-as évek tupírozott korszakából. Born to be

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Gondoltam, ez pont jó lesz ide, ha már ilyen nyáriasan alakul ez a vasárnap. A hosszú hétvége meg a ragyogó idő a Balatonnál is beindította a szezont. Rengetegen indultak el már pénteken a tó felé, nyilván még nem strandolási céllal, de hát azon kívül is van ott mit csinálni, van látnivaló program bőven, pláne hogy még tart a Superbike VB futam Balaton főkajáron, az is nagyon sok látogatót vonz, még az utolsó futamok délután lezajlanak, aztán lehet majd rá számítani, hogy a Budapest felé jövő forgalom hirtelen besűrűsödik, de ehhez is lassan újra hozzá kell, hogy szokjunk. Na, jó idő mindig ezt hozza magával, nyáron meg tulajdonképpen minden hétvégén így történik. Nálunk meg így alakul, jön Jimmy Somerville és az ő jellegzetes falzett hangja, a Communards frontemberének orgánuma tényleg abszolút egyedi, a Don't Leave Me This Way-t énekli, de előtte még az Ace of Base első nagy sikerét teszem fel, Hold That She Wants.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Adele és a Hello. Az énekesnőnek is van egy kisfia, hát inkább már nagyfia, mert lassan 13 éves lesz, Angelo, és ugyan az apukával jó ideje elváltak, de baráti kapcsolatban, baráti viszonyban maradtak. Adele ugyanakkor azt mondta, hogy szeretne a jelenlegi vőlegényével, hát remélhetőleg rövidesen férjével, Rich Paul-lal, még egy gyermeket, ugyanis nagyon vágyik egy kislányra, de ha esetleg még egy fia születne, valószínűleg attól sem lenne szoború. Jönnek az üzenetek, Milák Mónika a Máté Szalkáról szeretne egy slágert, édesanyjának Szúnyog Jánosnénak, aztán Szegedről Teri írta, az anyukámnak szeretnék egy dalt anyák napja alkalmából, nagyon szeretem hallgatni a rádiótokat, szinte egész nap szól nálam. Szuper, ezt meg mi köszönjük. Szőke Kornél is nagy-nagy szeretettel köszönti az édesanyját, és Magdolna meg az unokák azt írták, hogy az élet csak addig volt egész, míg mellettünk állt és foghattuk a kezét. Gondoljunk azokra is, akik már nem lehetnek velünk, természetesen megtesszük, odaföntről figyelnek, biztosak lehettek benne. Mindjárt felteszem Rúzsa Magditól az Édent, ugye Magdi is nagyon jól ismeri az anyaság minden szépségét és minden nehézségét is, de előtte még jön egy kis lendület, és jöhetnek még az üzenetek a 0620 22 22 22-esre. Ez most az I Love Rock and Roll Joan Jett-től.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rúzsa Magdinak természetesen egy anyáknapi válogatásban ott a helye. Ez volt az Éden. És hát már mégis kezdődött, amire az imént utaltam. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, Lepsény és Szabadbattyán, a 84-es és a 70-es kilométer szelvények között lassulás alakult már ki az erős forgalom miatt. A háromnapos hétvége vége felé közeledve ez előre látható volt. Aztán történt egy baleset az M0-áson a keleti szektorban, az M3-as felé vezető oldalon. A Vecsési csomópontnál a sérült járművek a leálló sávban vannak, de így is több kilométer hosszú a torlódás. A 32-esen Puszta Monostor határában három személyautó ütközött, a 17-es kilométernél a mentés idejére teljes útzárat vezettek be, kerülni még mindig Jászárok szállás felé lehet. Figyelmesen, türelmesen vezessenek továbbra is. 0620-22-22-122 ez a mi SMS számunk. Három kiváló sláger még ebbe az órába is belefér. Itt lesz a Verve és a Bittersweet Symphony, aztán egy szerelmes, romantikus Jason Donovan-től a Sealed with a Kiss, és Tina Turner-t is hallgatjuk. Ez a Typical Male.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió csókkal megpecsételve, csak így érvényes a szerelmi szerződés. Jason Donovan és a Sealed with a Kiss, aztán mivel ez megvolt, már fel is szállhatunk a szerelem vonatra.
1: A vonat

0: megállás.
1: Nincs bizony, Leah Rimes is csatlakozik. Jön a Can't Fight the Moonlight.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Izgulnak a diákok, kezdődnek az érettségik, sokan nem fizetnek TB-t, a rendőrség újabb razziára készül az ország útjain. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap kezdődik az érettségi időszak, hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról, közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak, ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek. Újabb razziára készülnek a rendőrök, holnaptól a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik majd a forgalomban egy nemzetközi akció keretében. A vezetési és pihenőidők, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják majd az egyenruhások. A rendőrök legutóbb 2 héttel ezelőtt a gyorshajtókra vadásztak az utakon, akkor több mint 17 ezer sofőrt büntettek meg azért, mert a megengedettnél gyorsabban közlekedtek. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Újabb kivégzés Iránban. A hatóságok egy olyan férfit végeztek ki, akit a 2022-es országos tüntetések idején egy biztonsági őr megöléséért ítéltek el. A hivatalos közlés szerint beismertetettét, emberi jogi szervezetek viszont azt állítják, vallomását kínzással kényszerítették ki. A tiltakozás hullám Mahsa Amini halála után robbant ki, akinek őrizetbe vétele és halála világszerte felháborodást váltott ki. Száraz idő lesz a folytatásban, csapadékra nem kell készülni, a részleteket azonnal mondom. Derült száraz időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap nagyrészt derült napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem lesz. Délutánra 23-28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: A mikrofonnál Jurásek Balázs, adjunk még egy kis lendületet a vasárnap délutánnak, lesz persze romantika is, de húzósabb slágereket is felteszek. Jönnek a női hip-hop úttörői, a Salt and Pepper, szerelem vonatozunk Demién Ferenccel és Elton Johnny a nyitány. I'm still standing.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az emberek és a tábortűz. Ha nem is biztos, hogy a körül gyűlünk össze ma délután, de azért jó, hogy együtt tölthetjük ezeket az órákat, akár otthon a családdal, de igaz ez a tágabb, nagyobb körre is, minket mindannyiunkat összeköt, hogy a Retro Rádiót választjuk, amiért nem győzök elég hálás lenni. Persze a bizalmat ki is kell érdemelni, úgyhogy azt mondom, adjunk még egy kis rock'n'roll partit, ahogy ezt a Hungária csinálta, úgy nem tudja senki. Egy kivételes páros is jön, Mike Oldfield és Maggie Riley és a Tour France, és hogy vasárnap délután is legyen pici buli hangulat, szóljon a Macarena!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kesha és a TikTok, az énekesnő ezzel a slágerrel tette fel magát a világzenei térképre. Nagyon nagyot szólt ez a 2009-es debütáló kislemez, hiszen 11 országban volt listavezető, és a következő évben digitális formában ez lett a világon a legkelendőbb. A mai délutánunk azért még nem ketyeg le, jönnek az üzenetek. Anikó szeretne egy slágert az ő egyetlen drága szerelmének. Késmárki Attila az édesanyját Ilonát köszönti nagy-nagy szeretettel anyák napja alkalmából, és Emma Pozsonyból is írt: szia Balázs, anyák napján anyukámnak hálámat fejezném ki mindazért, amit értem tett, nekem ő a példaképem. Pesti lányként Prágában végezte el az egyetemet, ma sikeres építészmérnök és különféle épületek komplex tervezésével foglalkozik. Szeretlek, anyu! Hát gratulálok, nem semmi, amit elért. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és egy jó kis vidám slágerrel megyünk tovább. Ez a Pointer Sisters és az I'm So Excited!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szőkével álmodtam Varga Viktortól. Hát sajnos nem alakulnak jól a dolgok az utakon. Zoli is elküldte SMS-ben, hogy az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Inácsnál baleset történt. A 37-es kilométernél a forgalom csak a leálló sávban halad, már 4 kilométeres dugó van. Három autó ütközött az M7-esen Lepsény térségében a főváros felé vezető oldalon. A 87-es kilométernél mindkét sávon már megindult a forgalom, de a torlódás olyan 3 kilométeres. Az M3-ason Budapest felé 60 és Bag között, az 57-es és a 38-as kilométer szelvények közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Figyelmesen vezessenek, 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és hogy útközben is megőrizze az ember a nyugodtságát, meg a hidegvérét, abban az ilyen slágerek is segíthetnek. Sign Your Name, Terence Trent D'Arbitol, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, simogató dallamok ebben a 84-es gyöngyszemben, Sade és a Smooth Operator. A tempót azért a folytatásban egy picit feljebb is tekerjük, például az FLM-mel. És itt lesz Carly Rae Jepsen is. Ez a Call Me Maybe. Tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíjkedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cherry paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plus-szal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Aszályra készülnek a gazdák, korábban kezdődik a dinnye szezon, száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az Ínség-szikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. A száraz időjárás nem csak a földeken, hanem a tavaknál és a folyóknál is egyre látványosabb nyomot hagy. Veszélyben a gyógyítók a frontvonalban, az orvosok határok nélkül szerint továbbra is rendszeres célpontjai a háborúknak a kórházak, mentők és egészségügyi dolgozók, hiába született erről 10 éve ENSZ határozat. A segélyszervezet szerint mára szinte mindennapossá váltak az ilyen támadások, az elmúlt 10 évben saját 21 munkatársukat is elveszítették. A WHO adatai alapján csak tavaly több mint 1300 egészségügyi létesítményt ért támadás világszerte, közel 2000 halálos áldozattal. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy 1500 termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Csapadékmentes időjárás várható a következő napokban, igazi koranyárias fordulattal. Ma országszerte gomoly felhőképződésre készülhetünk. Hétfőn tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült száraz napos időig érkezik. Legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek meg vékony fátyol felhők, délutánra pedig akár 28 fokot is mérhetünk. Kedden lesz némi változás, nyugat felül megnövekszik a felhőzet, miközben keleten még kitart a naposabb, kellemesebb idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még van egy órán közösen, úgyhogy használjuk ki a lehetőséget. Itt lesz az olasz Safety Pro, Eros Ramazzotti és a Più Bella Cosa, aztán az FLM-től a Megtalállak Még és a Depeche Mode egy klasszikus csal. Question of Time.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, lassan tényleg újra vár a balatoni nyár, bár megkezdődött tulajdonképpen a szezon ezzel a hosszú hétvégével, most meg rengetegen jönnek a Balcsiról Budapest felé, úgyhogy csak óvatosan, figyelmesen továbbra is, de akár úton vannak, akár lazítanak, jól jönnek még a remek slágerek. Itt lesz velünk az Álmodtam egy világot az Eddától, aztán 84-ből a szinti pop korszak egyik legikonikusabb darabja, az Ultravox-tól a Dancing with Tears in My Eyes, ezek meg már a 90-es évek emlékezetes pillanatai a Fool's Garden-nel, Lemon Tree.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hold My Hand Lady Gaga-tól, a Top Gun második részéből, a Maverickből, kétségkívül a 80-as évek nagy balladái ihlették, de hát nem véletlen ez, hiszen az eredeti Top Gun film ugye 86-os, és Lady Gaga-ék ezt a hangulatot akarták megidézni sikeresen, hiszen Oscarra, Golden Globe-ra és Grammy-díjra is jelölték a felvételt, szóval úgy gondolom betalált ez a rajongóknál is. A Paramount Pictures egyébként most áprilisban a CinemaCon rendezvényen jelentette be, hogy zöld utat adtak a folytatásnak, tehát lesz Top Gun 3, hogy mikor azt még nem lehet tudni, de természetesen Tom Cruise visszatér, de majd csak azután, hogy elment tőlünk, mert hogy még mindig itt van Magyarországon a világsztár, és nagyon titkolóznak, hogy most végül is mit forgatnak, de biztosak lehetünk benne, hogy valami igen látványosat, igen akciódúsat. Phil Collinsnak is voltak filmes kitérői, például a 86-os Buster, amiben a főszerepet is eljátszotta, és ami a nagy vonatrablás egyik elkövetőjéről szól, de azért a fő profilja mindig is a zene maradt. Ez a Genesis-től az Invisible Touch.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a TNT és a Nem jön álom a szememre. Most még talán ne is jöjjön, de ha sűrű volt a hosszú hétvége, akkor nem árt majd a pihenés. Az a helyzet, hogy nem csak a munkában lehet elfáradni, de persze leginkább abban szoktunk. Ma május 3-án nem csak anyák napja van, hanem Irma és Tíme a nap is. Adél írta, hogy a nagyiját szeretnék köszönteni, aki Irma, Biator bágyra üzeni, hogy nagyon szereti, sokszor puszíja, és jövő hétvégén jönnek is a gyerekekkel, vagyis a dédunokákkal. Akkor meg lesz a program, a dédi meg boldog lesz. Ferenci Roland az édesanyjának üzeni, hogy tudja, hogy sokszor nem volt vele könnyű dolga, de nagyon köszöni a sok szeretetet és kitartást, nélküle nem sikerült volna kimásznia a gödörből. Ugye, egy anya mindig ott van, ha szükség van rá. És jött még egy ilyen is, sziasztok, szeretnék küldeni minden édesanyának egy slágert, mert megérdemlik, mindegyikük egy kincs. Így van, ez vitathatatlan. Minden kedves édesanyának sok boldogságot a mai napra még, és persze azon túl is Tracy Chapman slágerét teszem fel, ez a Fast Car. You get a

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hello, Lionel Richie tulajdonképpen helyettem is elköszönt, de azért az illem úgy kívánja, hogy én is megtegyem, mert mindjárt itt a 6 óra, úgyhogy átadom a helyet Bétót Lászlónak, kezdődik a 2 órás zenei időutazás, a Poptarisznya. Jurásek Balázs vagyok, jövő héten újra találkozunk. További nagyszerű vasárnapot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Krill házat, a Star Trek űrhajót, vagy a LEGO Pikachut óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
3: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
1: A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Nő a vámháborús feszültség. Az édesanyákat ünnepeljük ma, száraz, derült időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Anyák napja van ma, országszerte virágokkal, ajándékokkal és közös pillanatokkal köszöntik fel a családok, az anyukákat és a nagymamákat. Az anyák napja gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza, a mai formáját azonban modern amerikai és európai kezdeményezések alakították ki. Magyarországon először 1925-ben rendezett anyák napi ünnepséget, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt néhány évvel később pedig hivatalos iskolai eseményé vált. Ez a nap ma is a szeretet, a tisztelet és a köszönet egyik legszebb ünnepe. Veszélyben vannak a gyógyítók a frontvonalban. Az orvosok határok nélkül szerint továbbra is rendszeres célpontjai a háborúknak a kórházak, mentők és egészségügyi dolgozók, hiába született erről 10 éve. ENSZ határozat. A segélyszervezet szerint mára szinte mindennapossá váltak az ilyen támadások. Az elmúlt 10 évben saját 21 munkatársukat is elveszítették. A WHO adatai alapján csak tavaly több mint 1300 egészségügyi létesítményt ért támadás világszerte, közel 2000 halál. Áldozattal. Fokozódhat a feszültség Washington és Brüsszel között. Donald Trump bejelentése szerint az Egyesült Államok a jövő évtől 25%-os extra vámot vet neki az Európából importált személyautókra és teherjárművekre. Az amerikai elnök azzal indokolta a lépést, hogy szerinte az Európai Unió nem teljesítette a korábbi kereskedelmi vállalásait. Trump szerint az európai gyártók úgy kerülhetik el a súlyos plusz terheket, ha termelésük egy részét Amerikába viszik és ott hoznak létre új üzemeket. A döntés újabb komoly kereskedelmi konfliktust eredményezhet. Véget ért a bakui Európa Kupa Pignicki Fanni számára. A magyar klasszis a Cross Battle első körében búcsúzott, miután labdával egy rontás miatt pótszerhez kellett nyúlnia, így nem jutott tovább orosz ellenfelével szemben. Az MTK Budapest ritmikus gimnasztikázója ugyanakkor az összetett 14. helyen zárt, mind a 4-szerrel 26 pont feletti teljesítményt nyújtva. Gellen Noémi edző szerint a magyarokban ennél több volt, több hiba is visszavetette őket, ezért a következő hetekben a stabilitás javítása kerül fókuszba. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most mindidők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Itt a

üdvözlet és egy nagy hello mindenkinek, aki a Retro Rádiót és benne a Poptarisznyát hallgatja. A mai alkalommal is ritkaságok, nagy slágerek és még sok-sok minden, ami belefér a két órába, akár csak az elmúlt hetekben, hónapokban, sőt nyugodtan merem mondani, az elmúlt években. Szóval a mai alkalommal is indul egy nagy-nagy zenei utazás kettő órában itt a Retron a Poptarisznyában, amely ezennel és azonnal kezdődik. És ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. If you wanna be rich, you've gotta be a DJ. Alright everybody, come on! It's time to get this party started, right? You know what I'm saying? CC Catch! Coming at you 1998! És ha már a nagy slágereket említettem, akkor ebben a fantasztikus Megamixben CC Catch szinte valamennyi nagy slágere megszólal.

A szinte tuti, hogy október 10-én az arénából ezen dalok közül jó néhány megszólal majd CC Catch-től. Most pedig jön a Wham egyik nagy-nagy klasszikusa. Ez a Wham Rap.

0: Ez volt a VEM. És a VEM rap itt a Retro Rádióban, a Poptarisznyában.
1: Radio.
2: Poptarisznyó.
1: Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.
0: Hát ez bizony nem indul. Kell egy kis gazolin.
3: Give me gasoline.
0: Na végre. Dieter Bolenda lesz. Egy filmslágere volt annó

Egy fantasztikus kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában, a Ligetben. Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik. A Magyar Zeneháza és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stúdiókoncertet Magyarországon. A kiállításon pedig fantasztikus emléktárgyak, fotók, képek és mindenféle rekvizitumok találhatók. Érdemes tehát megnézni, ez megnyílt május 1-én. Freddie Mercury énekel. Ez a Living on My Own.

Freddy Solo albumáról szólt a dal. Ez volt a Living on My Own.

0: It's Ladies Night.
1: Britney Spears. You drive me crazy.

0: You Drive Me Crazy. Ő volt Britney Spears.
1: Pop Tarisznya. Minden vasárnap délután 6-tól 8.

Annak idén, amikor a Szóli olimpiát csináltuk, valamennyi éjszakát a Magyar Rádióban töltöttük. Többek között azzal a kollégámmal és barátommal, akinek a kedvéért minden éjszaka le kellett játszanom ezt a dalt. Persze nem kellett volna, de megkértésen játszottam örömmel. Mentségére szóljon, hogy abba a lányba, akiben annyira szerelmes volt, elvette feleségül. Kikről van szó, természetesen nem árulom el, de jó emlékezni a szituációra, az éjszakákra, mert bizony ezek már csak emlékek, és egyre távolabbi emlékek. I wanna wake up with you. Boris Gardiner.

0: Boris Gardiner. I wanna wake up with you. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a pop tarisznya.
1: We are the music.
0: Egy Eurodance duó következik a 90-es évekből. Ez a dal egészen pontosan 1994-ben készült. Ez a Move On Baby. A formáció neve pedig Kapp.

Ez volt a Movan Baby, és ez volt a Capella. Miért vagy szomorú? Hát bizony erre időnként nehéz válaszolni. A kérdés pedig, hogy melyik együttes játszik, az nagyon könnyű. Ez a TNT.

miért vagy szomorú? Ez volt a TNT. A 80-as, 90-es években volt egy lányegyüttes, két szőke, rövidhajú csaj volt a bandában, rokkos dalokat játszottak. Nem volt igazából sok számuk. Az együttes neve Mona Lisa. A naplánya. A kevés nagy slágerből most ez az egy szólal meg itt, a Retro Rádióban.

Ez volt a Mara Lisa. És a Napránya vagy. Nem tudom, az urak elgondolkodtak-e azon, hogy mi minden cipelhetnek a hölgyek egy táskában, amelyek lehetnek kisebbek, lehetnek nagyobbak, de hogy zsúfolt valamennyi, az szinte 100%. Úgy nagyjából erről szól a dal. Vörös István énekel. A női táska fogalom. Hát bizony, ez így van.

0: A női táska fogalom, bizony, bizony, ő volt Vörös István.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pottorisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Megmerem kockáztatni, hogy úttörő volt egy műfajban, járt Magyarországon is. Most már egy picit a háttérben van, hiszen jöttek az újak, jöttek a többiek. De valamit elkezdett annak idején ez a fickó, akit úgy hívnak DJ Bobo. Jó néhány nagy sikeres lágere volt. A diszkokban pörögtek a dalok, többek között ez is. Ez az Everybody és DJ Bobo.

Eredeti neve René Baumann. Egy svájci énekes dalszövegíró, táncos, zenei producer. A félvilág pedig úgy ismeri, hogy DJ Bobo. Ez volt az Everybody.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
2: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíjkedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Az országgyűlés alakuló ülésén iktatják be az új kormányfőt. Európában épül a világ leghosszabb alagútja. Bajnokokat avattak a tornászoknál. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. Rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg a kormányfőt. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután 3-kor mond beszédet, majd 4 órától a Kossuth téren díszszemlét tartanak, ünnepélyes zászlófelvonással, végül bulival zárják a napot. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brennerhágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Kovács Zsófia aranyéremmel tért vissza a hazai elitbe. A háromszoros Európa-bajnok felemás korláton megnyerte a szerenkénti országos bajnokságot a fővárosban. A dunaújvárosi tornász szerint lelkileg sokat jelent számára a siker, de hangsúlyozta, a nemzetközi mezőny előtt még komoly munka vár rá. A nőknél Mayer Gréta volt a hétvége másik nagy nyertese, ugrásban is, gerendán is bajnok lett. A férfiaknál Mészáros Krisztofer korláton és nyújtón sem talált legyőzőre. A klasszis tornász úgy értékelt, 10 gyakorlatból 9-et hibátlanul teljesített. Csak helyenként élénkül meg a szél, száraz, túlnyomóan derült időre készülhetünk. A részleteket azonnal mondom. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet, a szeles Észak-Dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
5: Poptarisznya.
3: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
6: Retro Rádió.
7: Welcome to Sunday.
8: Okay.
9: Néhány perccel 7 óra után
8: okay.
9: Már is folytatódik itt a Retro Rádióban a Poptarisznya.
8: Okay. Okay.
9: Ez az FBI Project.
8: Okay.
9: 1999-ben készült ez a dal.
10: Everybody out there in the world,
9: ez az Everybody All Over the World.

1999-ben készült a dal. És nagy sláger volt, olaszok. FBI, bocsánat, FBI. Az FBI az egészen más, szóval FBI Project. Ez volt az Everybody. All over the world.

Egy remixe a klasszikusnak. A Bayside Boys ötlete volt a remix. Ez persze a Los del Rio, és még mindig a Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Los de Río es voltam Macarena.
2: Beatles Lászlóval.
1: Wakefield. Jó nagy sláger volt ez is, kérem tisztelettel. Nem véletlenül forog a mai alkalommal, és itt a Poptarisznyában, a Retro Rádióban. Wakefield és a Saturday Night.

Wakefield. Ez volt a Saturday Night. Önök a Retro Rádiót hallgatják, a Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya. A folytatásban egy csoda. A 90-es évekből R. Kelly. And life was nothing but an awful song. I believe I can fly.

0: R. Kelly és egy csoda, amely ott volt a slágerlistánkon és valamennyiünk lelkében. Ez volt az I Believe I Can Fly, itt a Retrón a Poptarisznyában.
1: Magyarország legendás műsora
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.

I'm Jenny Tracy. As a Do You Believe in the Wonder. Ez pedig a Retro Rádió, Retro Rádióban szól a poptarisznya a mikrofonnál. A folytatásban pedig jön Ricky Martin.

Martin, ez volt a Maria. Annak idején Frank Sinatra a legnagyobb slágere volt az a dal, amely egy egész más változatban lassan már 2 évtizeddel ezelőtt napvilágot látott. Egy spanyol együttes a Los Manolos jó voltából. Bizony furcsa volt, ahogy megszólalt, de aztán hamar megszoktuk, legalábbis én mindenképpen. Ez a Los Manolos és Frank Sinatra híressége, a Strangers in the Night.

Ő volt Lou Bega. Oldie Tip. Egy nagyon-nagyon-nagyon régi Hungária. De nagy sláger volt az annó. Daloj, daloj, jazz.

0: Annak idején elképzelhetetlen volt a házi buli egy Echo dal nélkül. Ez szólt a Vörös Szikráról, a Tertáról, a Mambóról, meg mindenről, ahol meg lehetett szólaltatni. Ez tehát az Echo.
1: Nem lehet még itt a búcsúzás.
0: Gondolsz-e majd rám?

Gondolsz-e majd rám? Ez volt az Echo. És ez már a Juventus. Még mindig a múlt

Több Juventus korszak is volt. Az együttes 68-ban alakult, de az igazi klasszikus Juventus 71 és 72 között játszott. Pápai Faragó László, Tátrai Tibor, Csomós Péter, Sivos Péter és Csurgai Attila. Ez volt a Juventus 71 és 72 között. És ez volt a Dádá.

a múltba vissza a 90-es évekbe. Ez a One Night in Heaven. És az M People.

0: Radio.
1: Pop Tarisznyó.
0: Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.
2: Egy amerikai hölgy, Kim Sims következik. És milyen fura, hogy nem Amerikában, hanem Angliában érte el legnagyobb sikereit. Persze ismert és Skandináviában is, Svédországban, Norvégiában, tehát ezekben az országokban, de leginkább Angliában, és ott voltak a dalok a slágerlistákon is. Kim Sims következik. I must be free.

0: Ő volt Kim Smith, és ez volt az I Must Be Free.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pop Tarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.

0: Ennyit már a hölgyek, urak, szép leányok, zárjuk a poptarisznyát, de csak azért, hogy egy hét múlva a szokott időben ismét kinyissuk. A mai alkalommal Horváth Zoli és Popovics Laci volt a segítségemre. De ne menjenek sehová, hiszen jönnek a híreket pedig követi majd Abaházi Csaba és a vasárnapi Abaházi Presszó fantasztikus magyar zenékkel, magyar slágerekkel. Mi pedig, ha önök is úgy gondolják, a szokott időben találkozunk egy hét múlva. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétót László. A viszont hallásra!
1: Pardon!
2: Bétót László!
0: A viszont hallásra!
3: Ciao!
4: Ciao!
3: Bye-bye!
4: Bye-bye!
3: Arrivederci!
4: Arrivederci!
3: Auf Wiedersehen!
4: Auf Wiedersehen!
3: Adios!
4: Adios!
3: Au revoir!
4: Au revoir!

0: Magyarország legendás műsora
1: Poptarisznya.
2: Műsorajánló.
0: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.
3: I want to break free. I want to break free.
0: A 90-es.
4: Don't turn around.
0: A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Itthon hamarabb kezdődik a dinnye szezon. Jön a vitézlő, szabadidő sportdömping a Bódva völgyben. Száraz idő lesz a folytatásban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék, a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békés vármegye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mintegy 1500 termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át. Az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése előtt bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A fészkelő erdei fülesbagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről. Tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
6: Hangokra kell alapvetően figyelni. A nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad. A hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
5: Háromnapos sport és kalandfesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet, a szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy megszokhatták, a vasárnapi Abaházi Presszóban lesz ma is dalpremiér. Király Viktor újdalát fogom bemutatni, hívom is őt nem sokára, 9 után pedig Kontor Tamással, a Korán koncertről, Megyesi Balázs műtárgy szakértővel pedig egy különleges interaktív bemutatóról fogunk beszélgetni. Én

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Unique, ez volt a Mozaik. Szép jó estét, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Nem sokára hívom Király Viktort, új dalát, a Nélküled címűt fogjuk ma bemutatni. Ez lesz a dalpremier. 9 után pedig beszélgetek Kontor Tamással, aki a Korál jövő heti koncertjére készül, és erről fogunk beszélgetni. És hívom majd Megyesi Balázs műtárgy szakértőt, aki a Vigadó egyik interaktív bemutatójára invitálja majd a közönséget. Demjén Ferenccel megyünk tovább már is. Hogyan tudnék élni nélküled? A Retro Rádióban.

0: Legnagyobb slágerei retro rádió, a vasárnap Javaházi Presszó vendége telefonon keresztül, Király Viktor, hello!
1: Szevasz!
0: Nagyon örülök neked. Ráadásul azt bírom, hogy te egy ilyen nagyon kreatív, alkotó ember vagy, aki rendszeresen jelentkezik új dalokkal, de megmondom őszintén, hogy az új daloddal megleptél. Majd nem sokára meg fogjuk hallgatni, de ez most valahogy sokkal személyesebb, sokkal lelkisebb dal, mint amit eddig hallottam tőled. Lehet, hogy nem ismerem minden dalodat, de úgy érzem, hogy ez most, itt most nagyon-nagyon beletetted a szíved, lelked.
1: Így van. Kicsit elkezdtem félni, azt hittem, hogy úgy vezetett fel, hogy egy nagyon kreatív csávó vagy, aki mindig jelentkezik új dalokkal, de minek?
0: Hát figyelj, ez egy jó kérdés, de én ilyet nem fogok feltenni. Én örülök, amikor az emberek új dalokat írnak. Az már más kérdés, hogy kíváncsi-e rá a kedves közönség. De akiben benne van a dal, és ki kívánkozik, az írja meg a dalt. Hál' Istennek tényleg vagy.
1: Így van. Na hát köszönöm szépen. Igen, ez egy... Hát egy nagyon személyes, egy nagyon őszinte dal. Több szemszögből mondom, az egyik oldalon imádom a balladákat, imádom a férfi balladákat, ezeket a nagyívű szerelmes nótákat. Ritkán lehet előadni ilyeneket, vagy hát ritkán lehet kiadni ilyeneket.
0: Igen. Se nem rádióbarát, se nem koncert kompatibilis. Tehát, hogy egy kis klubban 100 zongorával előadod, akkorát énekelsz, hogy leszakad a plafon, de... Ugye? Jó, sejtem, hogy...
1: Van benne valami, de viszont, hogyha nézünk ilyen koncertfelépítését, és nem akarok túlságosan belemenni a szakmai részébe, de én általában, amikor felépítek egy koncertet, mondjuk egy másfél órás élő koncertet, a 99% az nagyjából tempós dalokat, de amikor beszúrok egy lassú balladát, akkor meg az akkora ilyen korona az egész műsorra, szóval ez pont jó arra.
0: Az mondjuk igaz, tehát hogy arra viszont ez a dal tökéletes, meg hát amúgy is egy nagyon klassz dal. De nem bírom kikerülni, ugye az a dal címe, hogy nélküled, és tényleg olyan, mint hogyha valakit elvesztettél volna, meg kell kérdeznem, hogy ez egy konkrét személynek az elvesztésére utal, vagy támasztatsz azoknak, akik viszont elvesztettek valakit?
1: Mind a kettő, de igazából ez egy konkrét helyzet volt, ugye szerencsére most már csak volt. Ugye a feleségem egy 2 évvel ezelőtt elhagyott engem egy másfél évre elköltözött otthonról, és ugye pont arról szól a dal, hogy ugye most már nem keresel itthon, és hogy máshol élsz, máshol van a sorsunk, és ugye próbáltam összefoglalni ezt az időszakot, amikor elég mélyen voltam, de nyilván próbáltam azért populáris módon megfogni, hogy azért ne túlságosan személyes legyen, nekem az én dolgom, hanem átfogó is azonosulhasson a nagy közönség is egy ilyen témával. Hát figyelj, mindenki átmegy a szerelmen, a szívfájdalmokon, szóval ez egy univerzális téma.
0: Erről a történetről tudtam, mert sajnos ez a bulvár média eléggé kiteregette a tiszennyeseteket, tehát mindenki tudott róla, csak ahhoz képest ez a dal később jött, tehát azt hittem, hogy ez valami halálesetről szól, tehát még az is benne van nekem, ahogy hallgattam.
1: Hát majdnem úgy éreztem magamat, amikor abban a mély gödörben voltam, hogy elég ha nem is a halászélén, de nagyon-nagyon lent voltam. Azért lett később kiadva, mert nem tudom, hogy titok, vagy nem titok, de én rossz állapotban, rossz lelki állapotban én nem tudok zenét szerezni. Ha. És ugye én nagyjából abban az állapotban megírtam az alapkoncepcióját a dalnak, de nem tudtam folytatni. Másra voltam elfoglalva. És amikor már meggyógyultam, józan fejjel gondolkoztam, produktívnak éreztem, akkor megfogtam ezt a dalt, mondom, na most befejezem ezt a dalt, és akkor ezért sikerült később kiadni.
0: De ez milyen érdekes, hogy majd aztán nem sokára mindjárt meghallgatják a hallgatók, vagy meghallják a hallgatók, hogy közben azt az érzést a hangoddal, meg ahogy előadod, tök jól visszaadott, tehát úgy tűnik, mintha ez tényleg a legnagyobb fájdalmait közepette vonultál volna a stúdióba és adtad elő, de ezek szerint akkor csak a dal hozza elő belőled azokat az érzéseket.
1: Hát igen, előhozza azokat a múltbeli érzéseket, amit ugye nem felejtek el, mert azok mindig ott vannak velem, és ez egy olyan dal, ami ki tudja hozni ezeket az érzéseket.
0: Jó, meghallgatjuk. Tóth Ádám volt, aki a zenében segített neked, Major Eszter meg a szövegben, de mind zenében, mind szövegben te is szerzőként ott vagy a dalban. Meghallgatjuk a Nélküled című dalt, ezt meg egy kicsit beszélgetünk Király Viktorral itt a Retro Rádióban, a vasárnapi Abaházi Presszóban.
2: Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jobbaházi Presszó vendége telefonon keresztül továbbra is Király Viktor. Én imádom a nélküled dalodat. Tényleg ez egy nagy kérdés, hogy ezt hogy tudod beépíteni majd a műsorba. Amikor van egy másfél órás koncert, abban nyilván, ahogy az előbb is elmondtad, simán beilleszthető. De én nem tudom, csinálsz-e még, vagy vállalsz-e még olyan fellépéseket, ahol mondjuk egy ilyen kis fél órás fellépést, oda például belefér? Vagy vállalsz még egyáltalán ilyeneket? Vannak még ilyen bulik?
1: Hát persze, hogy vannak ilyen bulik, azért sok helyre megyünk el, ahol csak akkor a színpad, akkor a lehetőség van, hogy csak egy fél órában tudjuk megcsinálni koncert. Illetve ez attól függ, hogy milyen a line-up, hogyha sok fellépő van, akkor kevesebb idő jut a fellépőkre.
0: Igen.
1: De válaszolva a kérdésedre, nem. Általában az nem szokott beleférni egy fél órás műsorba, mert a fél órás műsorban ugye azt várják, hogy 30 perc alatt akkora bulit csapjál, hogy mindenkinek a haja égen álljon. Szóval igen, ott nem szokott beférni, de egy 90 percesben simán.
0: Még a magyar nyelvűségről is beszéljünk egy kicsit, mert hát nyilván nem ez az első magyar nyelvű dalod, de hogy amikor írtad, vagy írsz dalt, akkor te mindig magyarul gondolkodsz, ha szövegben gondolkodsz?
1: Nem, egyáltalán nem szoktam magyarul gondolkodni, ezek ilyen ritka példák. A nélküled, meg az előző dal, a Zárt ajtók, ugye ez a két olyan dal, ahol valamilyen oknál fogva a kezdetektől én magyarul gondolkoztam. Szóval úgy éreztem, hogy ezt nekem magyarul kell megírnom, akartam, hogy az emberek, a közönség is megértse 100%-osan, hogy miről éneklek. Ez egy nagy harc volt, mert ugye ütközik az én amerikai gondolkodás a magyar helyes írással.
0: Igen.
1: Szóval nagyon sok oda-vissza menet volt a Major Eszterrel, mert ugye megírtam egy szöveget 90%-ba, és akkor így odaadtam a Major Eszternek, hogy szerinted ez jó? Azt mondja, figyelj, az alapötlet nagyon jó, csak ez a sor, ez magyartalan. És akkor így ment oda-vissza a munka, de hát hál' Istennek össze tudtam jönni a Major Eszterre, és egy olyan jó szöveget írtunk ketten, hogy tök jó.
0: Lehet, hogy erről már beszélgettünk korábban, de ez engem mindig érdekel. Az, aki ennyire tud, mint te énekelni. Mindig azt mondják, hogy angolul könnyebb énekelni, mert könnyebb formálni a szavakat, meg a hangzókat, meg nem tudom. Aki ennyire tud, mint te, annak mindegy, hogy magyarul vagy angolul énekel? Mindenhogy megy?
1: Ez nézőpont kérdése. Mert hogyha én elkezdek énekelni magyarul, akkor az én fejemben ugyanolyan érzés, mint angolul énekelni, csak az a kérdés, hogy a közönség is így hallja.
0: Hát igen, csak magyarul jobban kell figyelni arra, hogy amit ki énekelsz, vagy kimondasz szót, az hogy formálod. Angolul talán biztos, kevésbé.
1: Az biztos, hogy sokkal, de sokkal több szabály van a magyar nyelvben, meg a magyar könnyű zenében, mint az angol nyelvűben. Angolul teljes szabad kezed van minden szónak, meg mondatnak a formálásába, nincsenek szabályok. Azt énekelsz, amit akarsz. Ha azt akarod mondani, hogy freedom, hanem freedom, akkor úgy mondod, hogy csak mindegy. Ez magyarul nem igaz. Az magyarul biztos. Meg kell tartani ezeket a szabályokat, és ami ezáltal egy picit nehezebb, igen.
0: Ha egy kérdés, hadd tegyek fel, aztán majd, ha nem akarsz, nem válaszolsz rá, de közben pont azért, mert most jöttél ki ezzel a Nélküled című dallal.
1: Igen.
0: Jóval azután, hogy maga az a tragikus dolog megtörtént a te családoddal. Igen. Most már újra együtt vagytok a feleségeddel, együtt van a család. Mit szólt például a feleséged ahhoz, hogy most te kijössz egy ilyen dallal, ami arra emlékeztet mindenkit, hogy megtörtént köztetek az, ami történt. Érted, amit mondok? Tehát, mit szól ehhez?
1: A feleségem nagyon örül annak, hogy ki tudom élni magamból az érzéseimet. És egyáltalán nem zavarja, hogy ezt nagy nyilvánosság elé teszem, mert ugye ez egy hosszú beszélgetés volt együtt. Ugye amikor kijöttem ebből a szörnyű alkoholizmusból, ugye pont a pszichológusom ajánlta azt, hogy szerintem, Viktor, neked nyilvánosan kéne beszélni erről a problémáról. És ugye én nem nagyon akartam beszélni róla, mert úgy cikinek éreztem az egészet.
0: Igen.
1: És akkor a feleségem is, meg a pszichológus így biztatott engem, hogy de, ez segíteni fog neked, Viktor, lejön egy súly a válladról, és hidd el, hogy még segíteni is fog egy csomó embernek. És ugye végre vettem egy nagy levegőt, és akkor mehetem nyíltan beszélni a dologról, és tök igazuk volt mind a kettőjüknek. És ugye amikor az Anita meghallja ezt a dalt, akkor akkor egyrészt persze elsírja magát, mert őt is így megérinti, de büszke rám, tudod, hogy felmertem vállalni, és hogy túl vagyunk ezen a rossz időszakon, és néha szoktunk egymás szemébe nézni, és azt mondjuk, hogy wow, ez hihetetlen, hogy ezen túl vagyunk, és itt vagyunk, és együtt vagyunk, és erősek vagyunk.
0: Na, és ezt tudod mekkora, milyen fontos? Én ezt mindig ezt mondom, neked is ott vannak a szüleid, nem tudom hány éve együtt vannak, nekem is hál' Istennek még élnek a szüleim, 68-ban házasodtak, még mindig együtt vannak. Wow. Ez egy nagyon nagy dolog a mai világban, mert mindenki úgy gondolja, hogy te összeházasodok, aztán mondja, ha nem megy, akkor elválunk. És az, hogy ti a családot egyben tartottátok a nehézségek ellenére, az egy akkora erő, az egy akkora dolog, és olyan példamutató dolog, hogy én emelem a kalapom előttetek.
1: Köszönjük szépen, és az igazság, hogy most már mi is így gondoljuk, szóval tényleg így egymásra nézzük, és azt mondjuk, hogy le a kalapa egymás előtt, mert tényleg a mai világban sokkal könnyebb eldobni valamit, mint
0: megdolgozni és megharcolni érte, ugye? Na, az az erő. Igen. Az az erő.
1: Igen.
0: De jó, hogy erről is tudtunk beszélgetni. Én bírom, hogy ilyen jó őszinte csávó vagy, aki kimondja azt, amit gondol. És az, ami még jobb, hogy tudsz róla énekelni.
1: Így van, köszönöm.
0: Jó van. Viktor, nagyon szépen köszönöm, kívánok neked nagyon sok bulit a nyárra, és bízom benne, hogy valahol találkozunk, és meghallgathatlak élőben is.
1: Köszönöm, hogy hívtatok.
0: Köszi, szép estét, ciao.
1: Ja, hello.
0: Ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A tűzoltókat ünnepeljük holnap, kezdődnek az érettségi vizsgák, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról, közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak. Ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Holnap lesz a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltók. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás.
2: Újabb kivégzés Iránban. A hatóságok egy olyan férfit végeztek ki, akit a 2022-es országos tüntetések idején egy biztonsági őr megöléséért ítéltek el. A hivatalos közlés szerint beismertetettét, emberi jogi szervezetek viszont azt állítják, vallomását kínzással kényszerítették ki. A tiltakozás hullám Mahsa Amini halála után robbant ki, akinek őrizetbe vétele és halála világszerte felháborodást váltott ki. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Az előttünk álló 60 percben is hozom a legnagyobb hazai kedvenceket. Hívom majd Kontor Tamást, jövő héten lesz 9-én a Korál koncert. Balázs Fecóra emlékeznek majd. És hívom Megyesi Balást, műtárgy szakértő, egy interaktív bemutatóval kapcsolatban. A Margaret Islander indul az óra, szól az eső.

Retro Rádió, benne a Bagosi Brothers Company, ez volt a Van ez a hely. A mikrofonnál a Báházi Csaba, szép jó estét! Kontor Tamás jelenleg a Korán zenekar énekese és szólógitárosa. Jövő héten 9-én lesz az a nagy buli, ahol Balázs Fecóra fognak emlékezni. Lesznek sztárvendégek is, a részleteket megbeszéljük majd Kontor Tamással, és hívom majd Megyesi Balázs nem sokára, műtárgy szakértő, járt már a Presszóban, a Pesti Vigadóban lesz egy interaktív bemutató, ezzel kapcsolatosan fogom kérdezni. A Republikkal megyünk tovább, a 67-es út, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabaházi Presszó vendége telefonon keresztül, Kontor Tamás, hello!
1: Hello, köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
0: És én most egy csomó titulust fel tudnék sorolni, de én most téged úgy hívtalak fel, mint a korál énekes szólógitárosát. Mert hogy jövő héten történik meg az, amiről már beszéltünk nagyon sokat, itt jártatok a zenekarral, és egy nagyszerű közös estet hoztunk össze, amikor ti élőben zenéltetek, de május 9-én a Papp László Budapest Sportarénában megtörténik a Balázs Fecó 75 emlékkoncert, amit még nem mondhattam el címmel. Így nagyjából egy héttel a rendezvény előtt, hogy álltok most? Hát nyilván baromi sokat próbáltok, de készen vagytok?
1: Hát igen, ez így van. Én azt gondolom, hogy talán arra a dologra én sose leszek kész, hogy nagyon közeledik, és nem akarom, hogy vége legyen. Tehát magyarul ugye a koncert végét is ez húzza magával, és óriási nagy izgalomban, és persze természetesen próbálunk, és ugye új dalokat is beemelünk a műsorba, olyanokat, amik ugye megjelentek már lemezen, de nem játszottuk még élőben. Vagyis a korán még nem játszotta élőben soha, úgyhogy nagyon nagy izgalmak vannak, és gyönyörű lesz, és nagyon készülünk.
0: Amikor itt jártatok tavaly ősszel, nem is emlékszem már pontosan az időpontra, igen, de akkor már ugye tudtuk, hogy lesz ez a május 9-ei buli, azt is tudtuk, hogy lesznek sztárvendégek, a sztárvendégek közül is jó néhányat már elárultatok, de nyilván nem erre hegyeztük ki a kommunikációt, meg ti sem, de most ettől függetlenül azért engem érdekelne, hogy a sztárvendégek kik lesznek, és hogy hány dalban lesz szerepük.
1: Na hát nyilván a teljes műsort nem fogom elárulni.
0: Ja, értem.
1: De hát így két-két dalban fognak szerepelni. Úgyhogy lesz ugye Gubik Petra, Keresztes Ildikó, Gudics Máté, Zorán és Hobó. És hát hogyha kiszámoljuk, akkor igazából nekem már nem sok minden marad.
0: Igen. De ráadásul ezeket úgy kell elképzelnünk, hogyha valaki esetleg nem hallotta annak idején az adásunkat, vagy nem találkozott veletek az elmúlt időszakban koncerten, hogy Balázs Fecó folyamatosan jelen van, egyrészt a szellemisége nyilván mindig, de hogy a hangja és képileg is megjelenítődik, vagy megjelenítitek a kivetítőkön, és tulajdonképpen mindenki duettet énekel vele, ugye? Ezt én jól értem?
1: Így van pontosan, tehát szerencsére ugye volt egy 2018-as aréna koncert, és ugye hát az, abból készült egy felvétel, és így meg tudtuk menteni Fecó hangját. Ugyanúgy a lemezről is használunk egy-két sávot, és nagyon-nagyon izgalmas dolog ez, és nagyon szép dolog vele így duettet énekelni, ami igazából adja magát, hiszen a legtöbb dalában ugye tercelt önmagára. Úgyhogy ez egy ilyen, igen, ez egy ilyen egyértelmű dolog, és nagyon-nagyon-nagyon jól működik. Ugye ezt már jó párszor kipróbáltuk közönség előtt, és tényleg egy méltó, egy nagyon ízléses megemlékezés a Fecóról. És hát tulajdonképpen visszük tovább a dalait, tehát nem lehet abba hagyni az éneklést. Tulajdonképpen én is házmesterként vagyok ott, ugye segítek a közönségnek elénekelni ezeket a dalokat, amiket nagyon jól tudnak, tehát mondom, én most nem mint frontember, vagy mint ugye Fecó utódja tekintek magamra, mert ugye nem is ez lehetetlen ugye a nyomdokaiba lépni, de tulajdonképpen én úgy állok föl színpadra ezzel a lelkülettel, hogy gyertek, énekeljük el közösen ezeket a gyönyörű dalokat.
0: Tehát az nem cél, és ez nyilván, most ezt én fogom kimondani, de nyilván ti is így gondolkodtok, hogy bárki helyettesítsen bárkit. Tehát Fecót nem lehet helyettesíteni.
1: Nem lehet.
0: Akik jönnek vendégek, vagy te magad sem az ő helyébe kívánsz lépni azzal, hogy elénekled a dalait, és minden Norbert, aki a billentyűs hangszereket kezeli, szintén nem Fecó helyére lép, hanem hát sajnos Fecó már nem tudja eljátszani, ezért valakinek, aki éppen ott van az énekorban, el kell játszani ezeket a dalokat, hiszen ezek a dalok élő. Ők, ezek élnek, ezeket meg kell őrizni az utókornak. Ezt én jól gondolom, ugye?
1: Ez pontosan így van. Hát tulajdonképpen a Norbival mi vagyunk a Malder, mondjuk így az építkezésben. Hát igen. Egyáltalán nem az a cél, hogy itt ugye Fecót bármilyen szinten is másoljuk, vagy tovább vigyük, vagy nem tudom, most nem fog itt csúnya szavakat keresni, de a lényeg az, hogy éltetjük tovább a dalait, mert gyönyörű dalok, és na mindegy, szóval egy óriási megtiszteltetés ez nekem, és közben pedig egy nagyon nagy felelősség, de imádom.
0: Dorozsmai Péter a dobos, illetőleg Fekete Tibor Samu a basszusgitáros, az eredeti tagok közül természetesen ott lesz a színpadon. Nem vagyunk felhatalmazva, ezt most megint a hallgatóknak mondom, hogy a korán szólógitáros a Fischer Laci, Fischer László személyéről úgy beszéljünk, hogy, hogy nem kaptunk erre felhatalmazást.
1: Igen.
0: Tehát azért vagy te a szólógitáros is, mert hogy ezt a feladatot is el kell vállalnod.
1: Igen, sajnos ezt is el kell vállalni, ugye, egészségügyi okok miatt. És nagyon-nagyon bízunk benne, hogy, hogy jóra fordul ez a dolog a Fischer Lacinál, és várjuk vissza mindig. Tehát egy picit keserűen gitározom, de nyilván ezt a feladatot is meg kell csinálni. És adja Isten, legyen úgy, hogy tudjon még velünk jönni, én akkor azonnal leveszem a gitárt, és akkor örülni fogok neki. Úgyhogy, úgyhogy egy picit ez egy ilyen keserédes dolog, úgyhogy most innen is kívánok neki jobbulást és kitartást.
0: Ezt most csak azért hoztam be, és elnézést is kérek, ezt nem beszéltük meg előre, de emlékszem, hogy a múltkor is, amikor itt voltatok, akkor mindenki azzal jött, hogy én, mint műsorvezető, miért nem kérdeztem rám Laci állapotára. Egyszerűen nem vagytok felhatalmazva, és én sem vagyok felhatalmazva arra, hogy erről bármit is a nyilvánosságnak eláruljunk. Tehát ezt el kell fogadni a kedves közönségnek.
1: Így van, pontosan, úgyhogy mi is igyekszünk tisztán kommunikálni, de tiszteletben tartva, ugye?
0: Figyelj ide, én tudom, hogy te mennyi mindennel foglalkozol még azon kívül, hogy, hogy most készülsz erre a koncertre. Mennyit próbáltatok erre egyáltalán egy ilyen szintű zenekarnak, ilyen felkészültségű zenészeknek, mint amilyenek ti vagytok? Mennyit kell próbálni ahhoz, hogy, hogy ez a buli ez úgy jöjjön le, ahogy ti azt eredetileg elképzeltétek?
1: Nagyon jó kérdés. Azt hiszem elmondhatom magunkról is, de most elsősorban inkább a Dorozsmai Péter példáját mondanám, hogy ugye 8 éve dolgozunk együtt, ismerem szinte minden napját, hogy mennyit telefonál és mennyit dolgozik, és ahogy ugye viszi a stúdiót a hátán, egyáltalán nem gyakorol. De mégis amikor leül a dobokhoz, akkor tulajdonképpen... Én el is adtam a metronómomat, mert ugye hát, hogyha ott a dolog, akkor szerintem nincs már szükségem. Szóval, hogy elképesztően dobol, annak ellenére, hogy nincs ideje gyakorolni. Azt kell, hogy mondjam, hogy minimális próbával is nagyon jól megél ez a dolog, hiszen szerintem összecsiszolódtunk annyira, hogy ne legyen életbevágó egy próba, de tulajdonképpen mindig jó próbálni. Igazából a készülés... Ez tulajdonképpen szerintem egy másik dimenzióban zajlik, legalábbis nálam. Én ugye egy éve tulajdonképpen mentálisan készülök erre a koncertre. Most az teljesen mindegy, hogy hány ezer, nem fogom összeszámolni, hogy hány ezer fellépés után mondhatnám már, vagy gondolhatnám már úgy, hogy hát igazából ez egy ilyen rutin művelet. Szerintem az aréna nagyon nem az, meg egy ilyen nagyon díszes és alkalmi koncert tulajdonképpeni levezénylése, az nem egy gyerekjáték. Úgyhogy én esténként, amikor egy picit lecsendesedik a nap, akkor nagyon sokat szoktam ezzel foglalkozni. Oda képzelem magam, elképzelem, hogy miket fogok mondani a dolog között. Hogyan tudunk tényleg egy olyan hangulatot csinálni. Persze egy gyönyörű látvány lesz, meg csodás fények, meg minden, de tulajdonképpen az én felkészülésem az nem feltétlenül gitárfüggő, hanem inkább egy ilyen mentális szerep, amikor nagyon összpontosítanom kell, és én azt gondolom, hogy ez az egy év, ami eltelt így ebben a szellemben, az majd lehetővé teszi azt, hogy majd akkor, abban a pillanatban ezt lecsatornázzam arról a bolygóról, vagy hogy is mondjam, hogy ez érthető legyen, és jelen tudjak lenni abban a pillanatban. Tehát tulajdonképpen itt a koncentrációt kell nagyon csoportosítani.
0: Május 9. jövő héten szombaton Korá Balázs Fecó 75 emlékkoncert, amit még nem mondhattam el, a Papp László Budapest Sportarénában. Kontor Tamás, nagyon szépen köszönjük, és egy nagy kalappal kívánunk nektek.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Hajrá. Sziasztok. Köszi, szia. Szép estét. Ciao. Köszi, szia.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabaházi Presszó vendége telefonon keresztül, Megyesi Balázs műtárgy szakértő. Hello, szia!
1: Köszöntöm a hallgatókat, szia-szia!
0: Az egyik kedvenc Presszó adásom az volt, amiben te voltál a vendég, jót beszélgettünk, és most egy különleges ilyen programról fogunk beszélgetni. A Pesti Vigadóban lesz május 9-én, szombaton, ráadásul délután 1 órakor egy olyan interaktív bemutató, amit te tartasz műtárgyakkal a Vigadó legjobb korszakából, vagy egykori korszakából. Milyen tárgyakon keresztül fogod bemutatni a Vigadót?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas programnak ígérkezik gyakorlatilag. Tavalyi évben már volt egy hasonló előadásom a Vigadóba. Nagyon interaktív, mert körbeadjuk a tárgyakat. Ugye azt kevesen tudják talán a hallgatók közül is, hogy 1833 óta van Pesti Vigadó, és hát ez a közel 200 év gyakorlatilag nagyon-nagyon sok tárgyat hozott a polgári kultúrával, ami ma már megkökkentő. Nem akarok spoilerezni, de olyan tárgyak is lesznek ebben az előadásban, amiket ma már biztosan nem használunk. De apáink még nagyon-nagyon használták, ha mondjuk valaki el akart menni a Vigadóba, a bálba.
0: Ugye a Vigadon belül van egy ilyen épülettörténeti séta, az egy sorozat, ahol fel lehet fedezni ezt a több mint 190 éves épületet, a történelmet, az építészetét, de nyilván te nem az építészetét fogod bemutatni, hanem azokat a tárgyakat, amiket ott használtak, akik vigadni mentek, vagy milyen tárgyak ezek? Mondj példákat!
1: Szeretettel várnak téged is egy órakor, de egyébként azért ez egy nagyon széles platform, és a rádióban talán mondjunk el azt, hogy olyan tárgyak lesznek, amiket a 19. századi, vagy akár 20. századi ember még naponta akár használt. Mondok egy példát, és akkor könnyebben elképzelni. Kesztyű új tágító.
0: Hoppá!
1: Mint olyan, amit ma már talán kevés ember fiókjában lapul, vagy talán nem aktívan használunk ilyet. Ugye a 19. századi ember kesztyűbe kellett a hölgy, hogy elmenjen el egy bálba, egy vigadós eseményre, nagyon komoly etikettel, nagyon komoly protokollal, és hát ugye ki kellett gyakran mosni ezeket a kesztyüket, mert hát fehér csipkéből készültek. A kimosás kor pedig összétmentek az anyagok. Ezért mindig tágítani kellett. Na például egy ilyen eszköz is lesz ezen az előadáson.
0: De jó.
1: Csupa-csupa olyan tárgy, ami egy picit multidéző, egy picit visszahoz egy olyan korszakot, amire gyakorlatilag mindenre emlékezhetünk, mert már talán még apáink se jöttek ekkor.
0: És mondod, hogy ezek egykori használati tárgyak, de nyilván van köztük olyan művészeti értékkel bíró tárgy is, amit mondod, hogy az emberek, a látogatók kezükbe foghatnak, tehát hogy azért az egy bátor vállalkozás.
1: Én úgy gondolom, hogy csak annak van értelme, hogyha egy tárgyat megfogunk, egy tárgyat érzünk, egy pillanatra egyé válunk, és én mindig egyébként minden becsüsnek, minden egyes előadásomon körbeadom a tárgyakat, vagy kérem a közönséget, hogy jöjjön be és fogja meg. Ezek a tárgyak attól, hogy régiek, attól, hogy nagyon különlegesek, úgy gondolom, hogy az óvatos kéz soha nem tesz bennük kárt, és nagyon sok előadáson vagyok túl, nagyon sok ilyen rendezvényen, és soha nem volt még, hogy tárgy eltűnt volna, vagy eltört volna.
0: Ebből a kiállításból, vagy bocsánat, ebből az interaktív bemutatóból ilyen történelmi információkat is megtudhatunk? Tehát nyilván te közben mesélsz mindarról, ami történt azokkal a tárgyakkal, vagy azok a tárgyak körül?
1: Igyekszem mindig azokra a tárgyakra fókuszálni, amik egy picike, hát hogy is mondjam, talán ez egy rossz szó, de használjuk ezt, talán egy kicsit bulváros, vagy talán egy kicsit olyan tárgy, amiben van egy plusz mosoly. Ugye a Vigadónak ez a napja, a nyitott ház, ami minden a mosolyról, a táncról, az összművészetről szól. 10 órakor kezdődnek egyébként az előadások, az enyém csak 1 órakor, de olyan jó az, amikor már 10 órakor elkezdenek az emberek mosolyogni, táncolni, bejönnek hozzám, és utána tovább haladva szintén mosolyognak, táncolnak, vagy találkoznak. Nagyon fontos az, hogy most Rákóczi, ez egy nagyon fontos évfordulónk van, a Rákóczi 350, tehát annyit elárulhatok, hogy Rákócziról is lesz szó, és Rákócziról is szeretnék mutatni majd valamit.
0: Tehát egész nap érdemes ott a Vigadóban jönni, menni, nézelődni, részt venni a programokon, de az az előadás, vagy az az interaktív bemutató, amiről most beszéltünk, ugye 9-én 1 órakor a Pesti Vigadó Sinkovics Imre Kamara színpadán történik meg. Megyesi Balázs, kívánok sok nézőt, lelkes közönséget, és köszönöm szépen, hogy beszéltünk. Szép estét neked!
1: Én egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos. Ez az egy program azért regisztráció köteles, mert a tárgyak miatt, illetve a maga tér az maximális befogadó képességű, úgyhogy aki érdeklődik, kérem, regisztráljon. Megígérem, valahogy megoldjuk, hogy senki nem maradjon le róla,
0: jó.
1: De ez egy fontos dolog, jó?
0: Jó, és de ha már akkor ez elhangzott, akkor hol lehet regisztrálni? Gondolom a Magyar Vigadó oldalán, ugye?
1: Honlapján. Így van.
0: Oké.
1: Okay. Egyébként ingyenes.
0: Na, ez is egy fontos információ volt. Megyesi Balázs, köszönöm, szép estét neked.
1: Köszönöm.
0: Köszi, szia-szia.
1: Szia-szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Már most asszály van. Hamarosan kiderül, hogy melyek az ország legjobb kerékpárútjai. A dinnye szezon hamarabb kezdődik itthon. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az Ínség-szikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztés és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
5: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen.
4: A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Sokan nem fizetik a TV-t, az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahádi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Hungária klasszikus például, szól majd pár perc múlva várni rád egy éjjel át, de itt lesz Karamell, Révés Sándor, most pedig jön Varga Viktor, lehet zöld az ég!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szekeres Adrián énekelt, ez volt az olyan, mint te. A folytatásban a Back to Black-kel is találkozhatunk, tőlük a Vári című sláger szól pár perc múlva a Beatrice után. Azok a boldog szép napok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Magna Cum Laude zenélt, ez volt a köszönet, és mivel anyák napja van, én is szeretném kifejezni hálámat édesanyámnak, természetesen megtettem napközben is, nem csak így a rádión keresztül, nehogy véletlenül valaki azt gondolja. Máskor is szoktuk játszani, de ezen a napon természetesen kihagyhatatlan az emberek slágere. Mama, most a Retro Rádióban.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Queen bizonyult, ez volt az Autó egy szerpentínen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van rám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Cserháti Zsuzsa és Charlie duettje, a száguldás Porsche szerelem, előtte pedig a Nox zenél, forog világ.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, Honey Beast, ez volt a Maradok. Jön a Nehéz vagyok című slágerével, Biolex és a Slep a Napóleon Bulvár után. Szállj velem most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Hello Street 7 és a Hol van az a Crazy Srác után jön nem sokára Ágnes Vanilla, tőle az Örök nyár című slágert hallgatjuk, de csak is az AD Stúdió után páratlan páros most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió az Edda művek Kun Péter emlékére írt című slágerét hallgattuk, a lelkünkből után pedig itt van a Hooligans Gudics Mátéval közösen a Küzdj az álmodért című sláger.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Csini Baba című filmből hallgattuk az Évele Boldogan című sláger Závodi Gábor előadásában, és ezzel el is jött a búcsú ideje, mert hogy nem sokára éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Egy régi jó barát, Cselőtei László lesz majd a vendégem, újságíró, aki főleg, sőt, leginkább, vagy mondhatnám úgy is, csak rock vagy metal zenékkel foglalkozik. Ő a rock újságírás legnagyobb alakja ma Magyarországon. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Bródi János dalával búcsúzom, szól a Földvár felé félúton, a Retro Rádióban. Visszhall!
1: Ott állt a lány, az út jobb oldalán.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.